0: vagy a vihar a szárnya.
1: Mi játsszuk a jó zenéket.
2: Ez a Sunshine FM.
3: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

0: jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már

úgy beszélek hozzád, hogy nem hallasz. Én mégis egyre hallom, hogy mit mondasz. A néhány közös emlék még nem igaz.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Elkezdte a csoportos létszámleépítés előkészítését a közmédia vezetősége. Közzétette a szeptemberi kiérkezési adatokat az Országos Mentőszolgálat. Letartóztatták a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkárát is. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, balesetmentes közlekedés, és hétvégén megnövekedett a forgalom a vármegyék területén, elsősorban határállomások irányába, és nagy a idegen forgalom is a vármegyék területén. Elsősorban leterheltek a főútvonalak, beleértve az M3-as autópályát is, és több helyen van sebességkorlátozás főútvonalakon, lakotelten kívül 471-es számú főútvonal, és a 4-es főútvonal, ami az ország leghosszabb főútvonala, úgy Hajdú és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is jelentősen le van terhelve. Lakotelten kívül rengeteg helyen van sebességkorlátozás, elsőnek Bocskai kert Eveskül területén, de Debrecen belterületére érve több munkaterület is van, amik hétvégén meg vannak jelölve, és kellő oldaltávolságot tartsanak minden egyes kikúpozott, kibójázott munkaterületnél, a terelőtáblákat, terelőnyilakat vegyék figyelembe. És ugyanez vonatkozik majd hétfő reggel, amikor kezdődnek a munkálatok, útfelújítás, burkolatjavítás és útburkolati jelek festésével kapcsolatosan. A menetrend szerint közlekedő helyi és helyközi járat autóbuszok haladását segítség, pontosabban a tömegközlekedési járművekét. Reméljük, a vasúti közlekedésben nincs komolyabb fennakadás és menetidő növekedés, nyilván zsúfoltak a vasúti szerelvények, beleértve az Intercity-ket is. Köszönöm a figyelmüket, balesetmentes jó utat, kellemes hétvégét, utonsinem vizenés a levegőben.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A Kecskeméti járásbíróság Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkárának letartóztatását is elrendelte egy hónapra a Nemzeti Kulturális Alapot érintő ügyben. A bíróság indoklása szerint a szökés elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának veszélye miatt volt szükség a kényszerintézkedésre. Az ügyben pár órával korábban Hankó Balázs volt miniszter letartóztatását is elrendelték, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. Közzétette a szeptemberi kiérkezési adatokat az Országos Mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perchez céltól továbbra is elmarad. A leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők. Elkezdte a csoportos létszámleépítés előkészítését a közmédia vezetősége, miután lezárult a szervezet átvilágítása. A Duna Média Szolgáltató már értesítette a szakszervezetet és az üzemi tanácsot a várható elbocsátásokról, amelyek mértéke meghaladja a törvényben meghatározott küszöbértéket. A leépítés pontos menete és a megszüntetendő munkakörök kijelölése a feladatok átcsoportosításától és a dolgozók szakmai alkalmasságának mérlegelésétől függ. A döntés várható minden korábban munkavégzés alól mentesített alkalmazottat érint. Megjelent a kormányrendelet az 50 ezer forintos iskolakezdési támogatás utalvány formájában érkező második részletéről. A papíralapú biztonsági elemekkel ellátott utalványokat november 30-áig kézbesíti a posta azoknak, akik az első részletre is jogosultak voltak. A támogatást 2027. március 15-éig lehet felhasználni a kijelölt elfogadó helyeken, a meghiúsult kézbesítések pótlása pedig 2027. január 8-áig kérvényezhető a Magyar Államkincstárnál. 5 évre visszamenőleg átvilágítják a Nemzeti Kulturális Alapot, míg a határon túli támogatásokat 10 évre visszamenőleg tekintik át. tájékoztatott Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy a vizsgálat során több esetben is politikai befolyásoltság jeleit találták a döntési rendszerekben. A minisztérium emellett gazdasági és munkajogi átvilágítást indított az Operett Színház, a Nemzeti Színház és az Operaház esetében is, a Terrorháza Múzeum kiállítási anyagát pedig történészi csapattal tekintik át. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a fővárosi önkormányzat, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülését követően. A megállapodás értelmében a főváros eláll a korábbi kormány ellen indított pereitől, és rendkívüli forrásból rendezi a szolidaritási hozzájárulást, valamint a kifizetetlen számláit. A megállapodás részeként a pénzügyminisztérium költségvetési felügyelőt rendel ki Budapest gazdálkodásának folyamatos nyomására. Január 1-től 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum, emellett sávosan emelkednek az ennél magasabb, de 146 ezer forint alatti nyugdíjak is, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az infláció követő emelésen felüli intézkedés arányosan érinti az özvegyi és hozzátartozói ellátásokat. A megváltozott munkaképességűek juttatásai 10%-kal nőnek, az időskorúak járadéka pedig megduplázódik. A jövő évi költségvetésből 123 milliárd forintot biztosítanak az emelésekre, amelyek több mint 700 ezer embert érintenek. A kormányhivatalokban, a parlamenti képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább a magyarok, a Median legfrissebb felmérése szerint. A Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készült kutatás alapján a válaszadók 82%-a bízik a kormányhivatalokban, 72%-a az országgyűlési képviselőkben, 70%-a pedig a közjegyzőkben. Az intézményi ügyintézést igénybe vevők több mint 85%-a elégedett volt a kapott szolgáltatással, míg a bírósági eljárásokat a többség továbbra is lassúnak és körülményesnek tartja. Legkésőbb december 31-ig területlezárást rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés értelmében a kijelölt zónákban tilos nyilvános rendezvényeket vagy tüntetéseket tartani. A határozat célja az épület biztonságának és az országgyűlés zavartalan működésének garantálása, miközben a gyalogos és kerékpáros forgalom az érintett szakaszokon továbbra is biztosított marad. Kormánydöntés hiányában továbbra is érvényben marad a jelzálog hitelekre vonatkozó kamatstop, így október 1-től nem emelkednek, mint egy 216 ezer család törlesztő részletei. A banki számítások szerint az intézkedés esetleges kivezetése átlagosan körülbelül 7 ezer forintos havi emelkedést jelentene az adósoknak, miközben a korlátozás 2022 óta már több mint 500 milliárd forint veszteséget okozott a hazai bankszektornak. Reagált a Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Petőfi film állami támogatásai miatt indított nyomozásra Rákai Filip. A kreatív producer közleményében visszautasította a személyes felelősségét firtató állításokat, kiemelve, hogy a gyártási feladatokat a Pilvax Film Kft. Végezte, így az állami források felhasználásáról szóló döntésekben nem vett részt. Rákai Filip hozzátette, korábban mindent rendben találtak a hatóságok, a nyomozás elrendeléséről pedig csak a sajtóból értesült. Az útravaló ösztöndíj azonnali kifizetésére szólította fel a Szociális és Családügyi Minisztériumot Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. A politikus rámutatott, a minisztérium technikai okokra hivatkozva hetek óta csúszik a kifizetésekkel, amivel mintegy 622 millió forinttal tartozik közel 10 ezer hátrányos helyzetű diáknak és mentortanárnak. A frakció vezető sürgette a tartozás késedelmi kamatokkal együtt történő mielőbbi rendezését, valamint a program új kiírásának azonnali megjelentetését. Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék villogó használatának szabályait. A magyar közlönyben megjelent rendelet értelmében a jövőben a miniszterek közül kizárólag a belügyminiszter veheti igénybe a rendőrségi személyvédelmi gépjárműveket. Az új előírások szerint a hatóság 60 napon belül felülvizsgálja, és szükség esetén visszavonja a korábban kiadott kék és sárga lámpás engedélyeket, míg az engedélyköteles járműveknél a használat célját és útvonalát pontosan dokumentálni kell. Új összeférhetetlenségi törvénytervezetet tesz közzé a kormány, amely megtiltja a politikai és állami döntéshozóknak, hogy sportegyesületekben és sportszövetségekben vezető tisztséget töltsenek be. A szabályozás az országgyűlés és EP képviselőkre, megyei elnökökre, kormánytisztviselőkre, valamint az állami cégek vezetőire vonatkozik a tisztségük ideje alatt és az azt követő 4 évben. A korlátozás kizárólag a legalább 500 igazolt sportolóval rendelkező szervezeteket érinti, a jogszabály társadalmi egyeztetése pedig október 6-áig tart. Új útdíjrendszert vezettek be október 1-től Romániában. A 3,5 tonna feletti tehergépjárművek a megtett távolság és a tömeg alapján az új tollró elektronikus rendszeren keresztül fizetnek, míg a személyautók díjszabása az euró normától és a meghajtás típusától függ. Az úthasználati matricák és az útvonal jegyek az e-toll.ro oldalon, valamint mobil alkalmazásban érhetők el, a korábban megvásárolt fixáras matricák pedig a lejárati idejük végéig érvényesek maradnak. Merák prevenciós mobilprogramot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Vajda Papír az októberi emlőrák elleni küzdelem hónapja alkalmából. Az ingyenes kezdeményezés keretében 12 mobil egészségügyi rendelőben biztosítanak orvosi konzultációt, fizikai vizsgálatot és önvizsgálati tanácsadást. A program évente több mint 1000 hátrányos helyzetű nő számára teszi elérhetővé a szűrővizsgálatokat és a korai felismerését és segítő tájékoztatást. Ligeti Miklós jogvédőt büntető jogászt, a Transparency International Magyarország korábbi jogi igazgatóját, jelenlegi alkotmánybírót tüntette ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ezüst emlékérmével Péter Falvi Attila elnök. Az elismerést a korrupció elleni küzdelem, az átláthatóság és a közérdekű adatokhoz való hozzáférés előmozdítása érdekében végzett munkájáért ítélték meg. A díjazott mintegy 100 közérdekű adatigénylési perben vett részt, a megszerzett tapasztalatait pedig alkotmánybírói munkájában is hasznosítani fogja. A kormány munkájának gyorsítása és hatékonyságának növelése érdekében ezentúl hetente felváltva tartanak kormány, illetve kabinetülést szerdánként. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tájékoztatása szerint a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinetekben az egyes területekkel célzottan a szükséges mélységben tudnak majd foglalkozni. Az új működési rend szerint a kabinetek saját szakterületükön önálló ügydöntő jog körrel járnak el. Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság Hankó Balázs volt miniszter és fideszes országgyűlési képviselő 1 hónapos letartóztatását. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a politikus ellen hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás. A hatóságok azzal gyanúsítják Hankó Balázst, hogy miniszterként a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos forrását utalta ki kampánycélokra. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományok továbbra is szigorú védettséget élveznek, és nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen a biodiverzitás megőrzését és a lakossági tűzifát egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a tarvágás. Meghallgatta a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgáló bizottság Kósa Lajost és Bánki Eriket. A bizottsági ülésen Bánki Erik elmondta, hogy a jegybanki alapítványok adatnyilvánosságát korlátozó 2016-os törvénymódosítási javaslatot a jegybank kezdeményezésére nyújtotta be. A testület döntött arról, hogy a következő ülésén Matolcsi György volt jegybank elnököt, valamint Varga Mihály jelenlegi MNB elnököt hallgatja meg. Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legfőbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió eurót. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Kihelyezett kormányülés tart a hétvégén Erdőbényén a Tisza kormány a Honvédség helyi központjában. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a tanácskozás főbb témái között a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatás átalakítása, valamint a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet szerepel. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál, amivel 2,5 milliárd forintot takarítottak meg, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy a megtakarított összeget eredetileg sötétedő üvegek beszerzésére szánták. A miniszter emellett jelezte, hogy feldarabolják a beruházás gigantikus szerződését, hogy Mészáros Lőrinc cége helyett helyi vállalkozások is lehetőséget kaphassanak az építkezésben. Levélben fordult az országgyűléshez Bak András köztársasági elnök, miután aláírta a javító intézetek gyermekvédelmi rendszerbe való visszaintegrálásáról szóló törvényt. Az államfő kifogásolta a jogszabály elfogadásának eljárási körülményeit, hangsúlyozva, hogy a parlament érdemi vita nélkül fogadott el egy úgynevezett túlterjeszkedő módosító javaslatot. Bak András aggályosnak és helytelennek nevezte ezt a korábbról meglévő gyakorlatot, egyúttal tisztelettel felhívta a képviselők figyelmét a házszabályi követelmények jövőbeni maradéktalan betartására.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A magyar U21-es labdarúgó válogatott csütörtökön este hátrányból fordítva 2-1-re győzte le Litvániát, megszerezve ezzel első győzelmét az Európa-bajnoki selejtező sorozatban. Régiónkból a DVSC játékosai közül az 59. percben beállt Dénes Vilmos győztes gólt lőtt, Patai Dávid a 81. percben lépett pályára, a horvátok ellen kezdő Terca Gergő ezúttal nem állt be, a Nyíregyháza Spartakusz játékos a Manner Balázs csereként lépett pályára. A magyar válogatott október 6-án Törökország otthonában zárja az EB-selejtezőket. Sűrű volt a program az atléták számára 2026-ban, a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői több rangos eseményen vehettek részt, fedett pályán és szabadban egyaránt. Az év elején ismét az atlétikai centrum volt a helyszíne a fedett pályás magyar bajnokságnak, és eldőlt, hogy 2027 februárjában ismét a megyeszékhelyre érkeznek az ország legjobb atlétái. Folynak arról is egyeztetések, hogy a szlovák bajnokságot is az atlétikai centrumban tartanák, ehhez adottak a lehetőségek. A sportcentrum atlétái közül többen is ott voltak a korosztályos és a felnőtt Európa bajnokságon, utóbbin hárman képviselték a nyíregyházi színeket, a diszkoszvető Kerekes Dóra és Szikszai Róbert, valamint a gyalogló Hellebrandt Máté. A szezon még nem ért véget, a hétvégén rendezik az utánpótlás ügyességi és gátfutó csapatbajnokságot, ahol szeretne jól szerepelni a nyíregyházi csapat. 5 korcsoport, több mint 600 cselgáncsozója volt érdekelt a Pakson megrendezett Atomkupa országos utánpótlás versenyen. Éremesélyekkel vágott neki a küzdelmeknek a Déjesi Debrecen 40 kilós fiatalja, Boros Kincső, aki végül a 3. helyen zárt. A fiúknál ugyanebben a korcsoportban Harman Antal az 5. helyen fejezte be a versenyt. Az U18-asoknak országos rangsor versenyt rendeztek az Atomvárosban, a mezőnyben a magyarok mellett román-szlovák és szerb judokákkal. A debreceni Fancsari László szenzációsan szerepel az elmúlt hetekben, és a jó széria most sem szakadt meg. 3 ellenfelét is ipponnal verte, begyűjtve ezzel az aranyérmet. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Szombaton folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Kisvárdán tartott fórumot Magyar Péter miniszterelnök. Magas rezsiszámlák miatt demonstráltak a Kossuth téren. Egyetemi rendezvényen csapott le a NAVA fekete foglalkoztatásra. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Mintegy 1300 milliárd forintnyi közvagyon került vissza az államhoz az elmúlt hónapokban. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök pénteken Kisvárdán. A kormány korábbi közlése szerint ebből legalább 1280 milliárd forint a megszüntetett közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódik. Magyar Péter a fórumon több korábbi kisvárdai beruházást is bírált, és szóba hozta Sesták Miklós volt fejlesztési miniszterügyét. Mint köztudott, Sestákot korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt 30 napra letartóztatták. Barna Szabó tíme a Tiszás győzelmének köszönhetően azonban Simon Miklós ellen is újraindulhat a nyomozás, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kisvárdai fórum után ellátogatott a Mastergood tulajdonossához, idősebb Bárány Lászlóhoz, hogy tájékozódjon a foglalkoztatási helyzetről, a magyar és külföldi vendégmunkások arányáról. Magas rezsiszámlák és elszámolási problémák miatt demonstráltak pénteken a budapesti Kossuth téren. A résztvevők többek között a rendszer használati díjak csökkentését, a rezsicsökkentett fogyasztási határ emelését vagy eltörlését, valamint az energiaszámlák átláthatóbbá tételét sürgették. A szervezők petíciót és törvénymódosítási javaslatot is átadtak a gazdasági és energetikai minisztérium képviselőjének. A tárca főosztályvezetője azt mondta, ismerik a fogyasztói problémákat és dolgozni szeretnének azok rendezésén. Már csak 2 hónapjuk maradt a plug-in hibrid autók tulajdonosainak a zöld rendszám lecserélésére. Az 5N és 5P környezetvédelmi osztályba tartozó járművek november 30-áig közlekedhetnek a jelenlegi világos zöld rendszámmal. A csere már most is intézhető bármelyik kormányablakban, új karakterű vagy karakter azonos rendszám is kérhető. Magyarországon egyébként jelenleg több mint 32 ezer érintett autó van. Aki elmulasztja a határidőt, annál december 1-től közúti ellenőrzéskor bevonhatják a rendszámot és a forgalmi engedélyt, és kezdeményezhetik a jármű forgalomból kivonását is. Pótlóbuszokra kell számítani október 5-től a Debrecen-Mátészalka vasútvonal egy szakaszán, főként az esteli és hajnali járatoknál. Október 5-e és 10-e, valamint 12-e és 16-a között Nyíradony és Nyírvátor között több vonat helyett MÁV buszok közlekednek. Az átszállások miatt a menetrend kisebb mértékben változik. A hajnali Mátészalkáról Debrecen felé induló járatok például 10 perccel korábban startolnak. A nappali vonatokat a változás nem érinti. A pótlóbuszok Nyírmihálydin, Nyírgelsén és Nyírbogáton is megállnak. Mind a 16 biztonsági őr bejelentés nélkül dolgozott egy egyetemi rendezvényen. Ezt tárta fel a NAV ellenőrzése. A revizorok a rendezvény biztosítást végző társaságot vizsgálták, és kiderült, hogy a helyszínen dolgozó őrök közül senkit sem jelentettek be a munkavégzés megkezdése előtt. A szabálytalanság miatt több mint 10 millió forint mulasztási bírság kiszabása várható. A NAV most arra figyelmeztet, az utólagos bejelentés például az ellenőrzés megkezdése után már nem mentesíti a foglalkoztatót a szankciók alól.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma kellemes napos őszi idő várható térségünkben, időnként kevés felhővel, csapadék nem valószínű, alig mozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délután 23 és 24 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene! Oh, wow.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Köszönjük, Mara.
2: Szívesen, de legalább lesz követőtök.
1: Igen, és a pénzt is veszik le, de majd azt levonjuk tőled. Ne foglalkozz vele. Ugyanis könnyű pénzkereseti lehetőségekről beszélünk. Hogy mit szeretsz itt?
2: Hát itt neveket akar.
1: Nehogy Váci Zolit írni.
2: De én dobta fel először. Kicsit gyanús nekem, Zoli. Csak igen. Nem ott vagy.
1: Igen, hát lehet, hogy már jártott.
2: Valamit néztél?
1: Nem. Ez csak a névjegyzékben, akik szerepelnek.
2: Jó, valami.
1: De mi jó, hogy nem szerepelünk. Hufnagel Pisti. Hufnagel Pisti. Őt ért be. Elíts be, jelszót, amit csak te tudsz. Ezáltal te fogod nézegetni folyamatosan. Hagyd ezt egyelőre, majd mert ránézünk később.
2: Jó. Annyira. Igen. Izgalmas volt.
1: Nem, már profilképedet töltenéd meg már minden. Hihetetlen. De hogy ilyen extázisba jöttél a ma reggel, még nem volt olyan téma, amit ennyire
2: hát
1: örültél.
2: Nagyon tetszik nekem.
1: Na jó.
2: Bocsánat, ezt csak megnyitottam.
1: Igen,
2: menjek
1: látom,
2: vissza a kedvenc
1: oldalra. Megint a szexelje.
2: Ne!
1: Képzeld el, Mara beregisztrált az OnlyFans-re.
2: A céges telefonszámot.
3: És hány követőd van már?
2: Hát még egy se.
3: Hát mert ezek fényképet raktál már fel?
2: Nem, de úgy tudnak, hogy Hufnagel Pisti.
3: Hufnagel Pisti néven céges telefon?
2: Igen.
1: Igen, azért, mert meg akartuk nézni, hogy hogyan működik ez a rendszer. Aha. Tehát, hogy arra voltunk kíváncsiak, de ez az.
3: És miért,
1: nem,
3: hasonlít,
1: maga az
3: miért hasonlít Norbira az a fotó, amit most fel akartok tölteni? Hufnagel Pisti álnévem.
1: Este elgondolkoztam rajta, hogy egyébként mi lenne, ha én is feltenném magam az OnlyFans-ra? Igen. És úgy, hogy ez, tehát, hogy mit te a napodat követheted, hogy raksz fel képeket, hogy milyen itt bent a stúdióban, hogy mit csinálsz, hogy főzöd a kávét, hogy tárgyalsz, mit röhögsz.
2: Azt, hogy
1: vidám, hogy főzöm a kávét.
2: Hogy főzi a kávét? Ildikó?
3: Igen.
2: Csinálsz nekem egy kávét?
3: Körülbelül igen.
2: Ezt, igen, és akkor ezért fizetek.
1: Várjál, hogy csinálom a kávét, amikor nem ti csináljátok nekem.
2: Jó, na ez
1: nem, most, hogy reggel bejöttem, itt volt a kávé.
3: Van rajta egy gomb, az van rájva, on.
1: Na jó.
3: Benyomod, ledarálja, megfőzi.
1: Akkor, amikor nem akarom, hogy beleköpjetek. Tehát, hogy akkor én csinálom.
3: Ez rágalom, eszünkbe se jutott. Az a tejhabosító. Tudod, a tetején.
1: De néha azért van ilyen, amikor a kollégák úgy főznek neked kávét, hogy azért látod, hogy aznap olyan ideg állapotban vannak, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy ez kockázatos kérés.
3: De szerinted én miért nem kérek itt soha kávét?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép napot kívánunk mindenkinek. László hozta a sporthíreket, Dankó Lacikám.
3: Béla hozta.
2: Vagy, ja, bocs, Dankó Laci, László, és így akartam, fordítva akartam. Nem kezdem újra.
3: Jó, oké. Bélám, hoztam a sporthíreket. Bármilyen hihetetlen, nem tudom, hogy 20-45-kor ott leszel-e Budapesten esetleg a magyar grúz mérkőzésen, vagy Magyarország Georgia most már az újabb nevén. Ezt tudtátok, hogy miért lett Georgia Grúziából?
2: Na miért?
3: Annak idején még a szovjet rendszerben állítólag ugye Sztálin is onnan származott abból a erről a területről.
2: Így volt,
3: és hogy a szovjet rendszerben nevezték át Grúziává, és hogy ezt a mostani Georgia vezetése kérte, hogy ők szeretnék azt elfelejteni, azt a korszakot, és inkább használjuk ezt. Na most ebben meg az a szép, hogyha egy brit tudósító erről a mérkőzésről tudósít, akkor ő meg Georgiának mondja. Nekünk meg Georgia az inkább egy amerikai állam, tehát hogy az megint egy más, úgyhogy mi maradtunk azért inkább a grúzoknál, még ha meg is sértődnek.
2: Hát vagy úgy mondjuk, hogy Georgia, de Grúzia.
3: Igen, na hát így akkor.
2: Szóval a grúzok játszanak Georgiában.
3: Így a pontos. Georgiában a grúzok élnek. Köszönjük. És akkor így már összeraktuk. Szóval velük játszunk ma. Fontos lenne a győzelem. Van néhány visszatérő, aki sérülés miatt hiányzott a csapatból, de támadó fronton azért nem állunk jól, legalábbis a magyar válogatott, úgyhogy marad az, hogy valaki.
2: Nem épült
3: mindenki
2: fel se Vargaban, senki.
3: Nem, tehát ilyen szempontból nem. Szalai igen, Tóth igen, tehát hogy velük azért lehet számolni, de van a hiányzókból, például megint, ugye megsérült a legutóbbi mérkőzésen, valószínűleg nem játszhat, így aztán nem vár egy könnyű találkozó a csapatra, és nem vár egy könnyű meccs a szurkolókra sem, akik mennek a régiónkból, mert tudom, hogy sokan utaznak fel majd erre a mérkőzésre, nekik mondom, hogy még mindig van egy felfüggesztett a Törökország elleni mérkőzésen rasszista bekiabálások miatt született döntés értelmében szektorbezárás, felfüggesztés, ez jövő év márciusáig tart. Tehát ha lesz megint atrocitás, akkor az UEFA a szektorbezárással büntetheti a magyar válogatottat, az meg senkinek nem lenne jó. Nyilván az ukránok ellen is volt egy kis csetepaté, meg mindenféle, úgyhogy hát most sportpszichológus is segíti már a csapatnak a felkészülését, mert tényleg az látszott, hogy kicsit feszültek voltak a fiúk, és emiatt vesztették el a fejüket. Azt mondták a grúzok, hogy ők viszont nyerni jönnek Budapestre, és nagyon hiányzik nekik, döntetlent játszottak Ukrajnával, hogy azt a mérkőzést úgy érezték, hogy meg kellett volna nyerniük. Szeretnék most ezeket a megtörni pontokat itt begyűjteni. Így
2: meg
3: van.
2: Nekünk most a győzelem a...
3: Így van. Mi meg utána Ukrajnával játszunk majd még hétfőn. Tehát, hogy az lesz a következő mérkőzés, és akkor így véget ér ez a nagy üzem a válogatott szünet. Utána jönnek majd visszatérünk a bajnoki mérkőzésekre. Ugye a régiónkban is több játékos érintett volt. Tegnap például az U21-es válogatottnál, amely nyert. Úgyhogy gratulálunk nekik. Debreceni játékos is és nyíregyházi játékos is volt az U21-es válogatott. És hát debreceni és nyíregyházi atléták is bőven voltak az atlétikai szezonban Nyíregyházan az atlétikai centrumban, mert hogy több versenyt is rendeztek, és hát úgy tűnik, hogy 2027-ben is a fedett pályás országos bajnokságot majd Nyíregyházán rendezik, sőt van arról szó, hogy esetleg a szlovák bajnokságot is idehozzák, ennek egy szépséghibája van, a Nemzetközi Szövetség előírásai szerint meg van határozva, hogy melyik időpontban kell rendezni az országos bajnokságokat, és a kettő ugye ugyanakkor van, nyilván nem lehet. Viszont azt mondták a nyíregyházi szervezők, hogy részükről megoldható az, hogy korábban kezdenek, nem csak délután vannak versenyek, hanem elkezdik már reggel, két napon keresztül, akkor lehet egy szlovák és egy magyar bajnokság is, ami a nézők szempontjából nem lenne rossz, tehát azért nemzetközi mezőnyt láthatná, ez majd a következő év február közepén lesz. Hát a kedvenc csapatodat, a Barcelonát meg úgy tűnik, hogy megbüntetik, mert napvilágot látott egy kis nyomozás.
2: Tényleg?
3: Igen, 2001 és 2018 között mintegy 8 millió eurót fizettek ki a spanyol játékvezetői testület alelnökének. Egyelőre nem nagyon tudták megmagyarázni, hogy mire. Tehát, hogy miért fizettek a spanyol játékvezetői testület alelnökének ekkora összeget. Ha csak nem azt szerették volna, hogy a játékvezetők...
2: Igen, szerintem azt szerették volna, meg kell nézni az akkori eredményeket, meg kell nézni, hogy szerintem azt szerették volna, hogy ne a Real Madridnak fújjanak.
3: És a Real Madrid rögtön jelezte, hogy azonnali eljárást követelnek, most már az UEFA is vizsgálódik, és hát a Real Madrid azonnal azt is hozzátette, hogy ő neki az adjuk a célja, hogy vegyék el az akkor...
2: A Real Madridnak fújtak az utóbbi időben. Az a baj, most
3: a Barcelona meg erre hivatkozott.
2: A Barcelona úgy megerősödött.
3: Lehet, hogy 9 milliót fizettek.
2: Úgy megerősödött a Barcelona, hogy most már nincs erre szüksége.
3: Most már nincs, de akkor viszont még lehetett, és azt mondták a Realnál, hogy ezeket a bajnoki címeket, amiket akkor szereztek, vegyék el a Barszától. Úgyhogy ez a vizsgálat, ez most már tart egy ideje, csak nem nagyon halad. És hát a Barcelona ki is adott egy közlemény, mert rögtön megírták az újságról, hogy újra megnyitották az aktát, és azt mondta, hogy nem nyitották meg újra, még le se zárták. Hát ez a vizsgálat már tart egy ideje.
2: Évekig fújnak a Real Madridnak, és akkor arról nem beszélünk. Tehát, hogy hagyjuk már.
3: Igen. A másik kedvenced, Cristiano Ronaldo, már idézőjelben, hogy te annyira nem szereted.
2: Nekem nincs vele bajom amúgy ilyen szempontból. Tehát azt értékelem, hogy ő egy mekkora elhivatott és milyen, hogy mondjam, erős sportember.
3: Hát tehát, meg azért nem véletlenül volt valaki többször aranylabdás, meg rúgott annyi volt a válogatottban.
2: Hát ez az, aki bárkit ilyen szempontból azért, mert nem abban a csapatban játszik, ami az ő kedvence, elítél ilyen szintű játékosokat, az nagyon buta.
3: Igen, csak nagyon sok ember van, vagy fekete, vagy fehér, vagy Messi, vagy Ronaldo. Tehát ezt a kérdést mindenki felteszi.
2: Jó, vannak viselkedésem, de úgy csíp az ember. De
3: ez akkor sem volt szerintem szép gesztus, ahogy most távozott a válogatottól. Na. Tehát a Norvégia meccse 30 percig melegítette a kapitány intenzíven, és utána nem állította be, és hát nyilván ezt sérelmezte Ronaldo, leültek, megbeszélték, azt mondta, hogy igen, nyilvánosan elnézést fog kérni tőle majd a sajtótájékoztató, mert ez nem volt valóban egy szép gesztus. Ezt nem tette meg, sőt, inkább arra utalt a kapitány, hogy ne Ronaldo döntse el, hogy mikor akar beállni, meg hogy.
2: Amint ez igaz.
3: Igen, és hát ezen aztán Ronaldo megsértődött, összepakolt, Kopenhágában játszottak a dánokkal, előtte hazament, és azt mondta, befejezte, többet nem lép pályára. A portugál válogatottban. Erre a portugálok ráhúztak még egy lapáttal, a hetes Messi számot odaadták rögtön Rafael Leaónak. Miközben Messi...
2: De nem az, hogy visszavonultatják, igen, vagy valami.
3: Tehát ez viszont tényleg nem szép gesztus. Tehát azért azt megköszönhetnék, hogy ennyi gólt, nem is tudom, majdnem 150 gólt lőtt a portugál válogatottban. És hát Ronaldónak a testvére ki is rakott egy posztot, amit nem ő írt, hanem az egyik kommentelő, és azt mondta, hogy nagyon kicsinyesek a portugál emberek, és gyorsan elfelejtik azt, hogy mi mindent tett ezért az országért.
2: De nem csak a portugálok.
3: Igen, sok, de nekem nekem sem a kedvenc játékosom, de én is azt gondolom, ennél
2: lásd,
3: többet érdemel.
2: Lásd, már Szoboszlainak is, hogy neki mentek például.
3: Hát, és pont hát, erről beszéltünk tegnap a Gabival is, hogy gyakorlatilag, ha két meccsen nem játszol jól, akkor igen, már te vagy a legrosszabb.
2: Hát,
3: úgyhogy meglátjuk, hogy ennek az ügynek hogy lesz folytatása, és hogy mikor nyilatkozik majd Ronaldo, és árulja el, hogy valójában mi történt ott az edzőtáborban.
2: Hát köszönjük szépen, jó szurkolást kívánunk mindenkinek, ugye elsősorban ugye a magyar válogatottat kell most nagyon támogatni, biztatni, így a háttérből, lelkileg, vagy akár a helyszínen is tegyétek ezt, jó szurkolást, és hétfőn jönnek a friss sporthírek. Köszi, Laci!
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Korszerűbb és gyorsabb lehet a határellenőrzés. Több időt kaptak az önkormányzatok a bölcsődei fejlesztések igényeinek jelzésére. 250 óra közérdekű munka lett az óvodai mulasztás következménye. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Több mint 5,3 milliárd forintból korszerűsítik a magyar határforgalmi ellenőrzési rendszert, a fejlesztés a debreceni repülőteret is érinti. Az országos rendőrfőkapitányság új okmány és új lenyomatolvasókat, mobil ellenőrzési eszközöket, automatizált határátléptető rendszereket és önkiszolgáló kioszkokat is szerez be. A beruházás a magyar-szerb és a magyar-ukrán határátkelők mellett a budapesti, debreceni és sármelléki repülőtereken valósul majd meg. A cél a határellenőrzés.

0: Ebersberg központ. A szervezet szerint a külső pesti tankerületi központ igazgatói pályázatainak véleményezése során olyan szabálytalanság történhetett, amely befolyásolhatta az iskolai dolgozók önálló döntését. A Klebersberg központ október 1-én fordult a hatóságokhoz. A tankerületi igazgatói pályázatoknál az iskolák alkalmazotti közösségei és az érintett települések polgármesterei is véleményt mondhatnak a jelentkezőkről. A folyamatban lévő eljárás miatt további részleteket egyelőre nem közöltek. Újabb uniós ország indít jelentős támogatási programot a megdrágult üzemanyag és műtrágya miatt. Az Európai Bizottság 170 millió eurós bolgár állami támogatást hagyott jóvá, amelyből a gazdálkodók közvetlen segítséget kaphatnak, vállalkozásonként legfeljebb 50 ezer eurót. Magyar Agrárprogram a szeptember végén közzétett, hasonló támogatások listáján még nem szerepelt. Ettől függetlenül egy másik uniós válságcsomagból Magyarországnak csaknem 16,7 millió euró jut, amelyet a kormány saját forrásból akár további 200%-kal is kiegészíthet. 250 óra közérdekű munkára ítéltek egy óvodai dolgozót, miután allergént tartalmazó ételt adott egy súlyos szója és mogyoró allergiás kislánynak. A kazincbarcikai járásbíróság nem jogerős döntése szerint a pedagógiai asszisztens feladata volt a gyermek egyedi étkezésének biztosítása és az ételek összetevőinek ellenőrzése. Egy 2024-es nőnapi rendezvényen ezt elmulasztotta, így egy kislány szójalisztet tartalmazó sós pálcikát evett. A gyermeknél allergiás reakció alakult ki, ezért kórházba szállították, ahol ellátták. A bíróság szerint a kislány egészsége és élete is közvetlen veszélybe került.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma kellemes napos őszi idő várható térségünkben, időnként kevés felhővel, csapadék nem valószínű, alig mozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délután 23 és 24 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Mi az a váratlan helyzet, amit egyedül kellett megoldaniuk?
2: Húha,
1: mert hogy ugye ez abból jött nekem ez a mai reggeli téma, hogy ugye tegnap délután derült az ki, hogy Gabi ugye nem tud lenni, mert hogy lebetegedett. Hívtam Marát, Mara sincs a helyzet magaslatán, szépen fogalmazva.
3: Mert nem fertőtlenítitek a
1: kezeteket. Igen.
3: Én egyet hagytam ki szombaton, nem csináltam, el is kaptam valamit én is.
1: Vigyed magaddal.
3: Itt van a vírus gazda szerintem.
1: Igen. Úgyhogy tehát Mara nem ért rá, és akkor így mondtam, hogy Béla mondta, hogy jó, hát akkor te leszel. Mondom, igen, egyedül. Aha, jó, oké, rendben. Tehát, hogy ez nekem egy ilyen váratlan dolog volt.
3: Nyilván egyébként a mi életünk olyan szempontból más, hogy nekünk nagyon sok váratlan helyzetet kell megoldani. Igen. Nem csak ez a beugrás, hanem a szituációk. Akár elmész egy eseményre, műsort vezetsz, esküvőn, vagy rendezvényen, vagy stb. Adódik egy olyan helyzet, amit pikpak meg kell oldanod, és amikor nincs választás, vagy akkor van 2 másodpercet, hogy eldönts, hogy A vagy B, fekete vagy fehér, vagy hogy mit csinálsz, melyik irányba megy tovább, úgyhogy egyébként ez ne sérüljön. Tehát, hogy ne vegye észre. Igen. Senki ezeket a műszaki problémákat, mert nagyon sokszor az is van, hogy nem működik a mikrofon, stb. Nem itt, hanem mondjuk egy rendezvényen előfordul, vagy azt mondják, hogy most gyorsan ezt kell csinálni, azt kell csinálni, úgyhogy olyankor meg kell oldani. Sárga szejcsentós?
1: Jaj, úristen!
3: Elszabadult? Nem leszel egyik jelképe lett, szerintem a közlekedés tekintetében.
1: Úristen, én akkor még nem éltem ezen a környéken, de azon sírtam. Tehát az, hogy egy fiát sejcsentóval nekiállunk, mert kiraboltunk egy ékszerüzletet, és nekiállunk azzal menekülni a rendőrök elől, hát én nem is értem, hogy azzal a 800 köbcentis autóval hogy gondolták.
3: Gondolták,
1: hogy
3: elmegyülnek a tömegbe.
1: Ja, értem.
3: Csak a színe egy kicsit kilógott.
1: Amúgy
3: hát
1: igen.
3: Szürkét választanak. Itt van, erre. Ez volt. Kirabolták és azt mondta, hogy kéne valami kocsi, de nincs más, nincs. Akkor ez lesz, kész. Értelem megoldották. Hogy van az, hogy minden csapatnál, ahol labdajátékok vannak, ott bevásárlókocsiban vannak a labdák tárolva?
1: És azok hogy kerülnek oda?
3: Na ez az, hogy melyik játékos az, aki eltolja?
1: Hogy azt megveszik? Vagy elveszik?
3: Vagy ez hogy működik? Vannak a kis buszok, amivel azt gondolod, hogy a játékosok megérkeztek a nagy bevásárlóközpontba, közben meg csak bevásárlókocsi értjedek, és úttyomba bedobálják őket?
1: És az hogy lehet úgy elvinni, hogy mondjuk ne vegye észre senki?
3: Falakad az utánfutó, vagy mi az a vonókodra.
1: Ja.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Foglald el a helyed a vörös bársony székben. A kezedben a popcorn. Ez a Sunshine Cinema,
1: ahol minden a filmek világáról szól.
0: Sztárhírek, kulisszatitkok, bulvár a filmvilágból és a legújabb premier filmek, amikről mindenki beszél.
1: Exkluzív érdekességek, friss mozi infók és minden, amit a filmrajongók imádnak.
0: Dőlj hátra és élvezd a mozi hangulatát, mert ez a Sunshine Cinema Váci Zoltánnal. A hétvégét filmre hangolva.
1: Vasárnap este 18 óra. You

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Van Budapesten egy ilyen speciális lövészklub, ahol olyan fegyvereket lehet kipróbálni, amik ilyen brutál erősek. Tehát ilyen, amiket látsz a filmekben, a mesterlövészpuska, amikor ott állítgatják, meg távcső, meg mindenféle. Csak hát neki akkora volt a visszarúgás annak a puskának, hogy konkrétan eltört a puskának a fa része, a tus, és beleállt a vállába, és hát úgy vitték be a kórházba, hogy egy fa rész így kiállt a vállába. Nyilván ez ritka, meg nem is nagyon kellene.
2: Hát jó, de háborúban előfordul. Ja, hogy ez nem háborúban. Igen,
1: háborúban az fordul elő, hogy esetleg túl sokat lősz, és felmelegszik a puskának a csöve, és akkor utána a golyó benn ragad, és akkor felrobban ott a puskának a csöve. Nyilván mindegyiknek megvan a maga hátránya.
2: Mit csinálsz? Lőjél már, nem látod, hogy lőnek rá? Hűtök, éppen fújja te is a csövé.
1: Igen, és akkor azt mondta a srác, hogy ez neki a második szülinapja tulajdonképpen, mert azonnal vitték, megműtötték, több hónapos kezelés következett, stb. De ettől függetlenül nem vette el a kedvét az egésztől, mert azt mondta, hogy akkora élmény volt, egy, nyilván nem ez a része, hanem a többi, hogy azóta is ilyen extrém ajándékokat kap mindig a születésnapjára. Hát, ha jól emlékszem, már valami formulaautót tesztelgetett legutóbb valamilyen pályán, tehát hogy arra fizette be a párja. Azt mondta, az is tetszett neki. Tehát a lényeg az, hogy mindig legyen benne valami extrém.
2: Egyébként a lövészet maga az nagyon izgalmas dolog, mert nekem is volt szerencsém légpuskával lőni, majd sörétessel, agyaggalambra, mesterlövészpuskával, fix célpontra, illetve éles lőszerrel, pisztollyal, és azért az élmény, a zaj, az energia, az erő, az emberben egyébként azért van egy kis félelem is ilyenkor, amikor tudod azt a tudatoddal, hogy igen, itt van a kezedben egy pisztoly, ami franc egyébként, hát ez nehezebb, mint a filmekben látjuk, hogy dobálják, meg szaladnak vele, meg igen, és hogy mekkora erő kell ahhoz, hogy megtartsd, meg hogy milyen technikája van ennek. Tehát azért minden elismerésünk az a Tibinek, hogy 13 hónappal ezelőtt úgy döntött, hogy sportlövész lesz, és felállt a dobogó legtetejére, maga mögé utasítva azokat, akik korábban pedig példaképei voltak.
1: Nagyon sok ilyen
2: úgyhogy
1: van.
2: Nekik pedig azt kívánjuk, hogy kezdjenek el a zenélésben, illetve a műsorvezetésben fejlődni, és utána majd akkor Kassa Tibit maguk mögé utasítják.
1: Figyelj, kell egy jó szem, meg egy nem remegő kéz, és akkor már az alap adott ezek szerint. Tehát, hogy Kassa Tibinél biztos megvolt ez a múlt, nem tudom, volt-e katona, korábban esetleg ott lőtte, vagy sem, de hát annak idején azt tudom, hogy a honvédségnél voltak azért olyan, hogy elméleti képzés, aztán miután nem állt olyan jól anyagilag a honvédség, a gyakorlatban ezt ritkán próbáltad ki. Tehát amikor ilyen
2: elméleti felkérdezés volt?
1: Igen, váról indítható légvédelmi rakéta, ami nem is tudom hány millióba került, ott elméletben mindenki tudta, aztán egyet lehetett kilőni a gyakorlat végén, az a szerencsés, aki ezt kipróbálhatta. Nyilván az már tudta.
2: A többiek seprűnyél elmutatták
1: meg. Igen, hát én emlékszem, hogy annak idején például édesapám úgy tanult meg úszni a honvédségnél, hogy ez a klasszikus hokedlis módszer, hogy oda kellett ráhasalni, és elmondták neki, hogy akkor a gyorsúszó kartempó az így néz ki, közben mellette a lábtempó hogy néz ki, vizet nem láttak.
2: De Laci légvédelmi rakéta, hogy nem volt, azt én megértem, de hogy víz sem volt.
1: Semmi, és kipipálták ki. Jó, úszni tud. Jöhet a következő.
2: Jó, akkor ejtőernyős ugrás. Oké? A szék második fokáról, vagy a létra második fokáról.
1: Igen. Hát volt olyan, pont a hétvégén találkoztam az úriemberrel, aki meg olyan kiképzést kapott, hogy ha valami történne a paksi atomerőművel, akkor ő az elsők között lenne, akit oda ledobnak ejtőernyővel, hogy elhárítsa a műszaki hibát, meg a satöbbit. Nyilván láttuk a Csernobil kapcsán, mi történik azokkal, akiket elsőként ledobnak, úgyhogy ő azóta nem is nagyon ugrott. Azt mondta, hiányzik az ejtőernyős ugrás, az a része az igen. De hát egy ilyen esetben egyébként gyakorlatilag a túlélés esélye az nullával azonos. Tehát lemész, szétnézel, főnök, itt felrobbant valami, aztán nagyjából ennyi.
2: És akkor van egy külön telefonja, amin ők nem majd emiatt fogják hívni, mert nyilván... a helyébe lenném?
1: Igen. Tehát ő is azt mondta, hogy nyilván, hogyha már megérkezik ez a hír, akkor ő már számíthat arra, hogy nagyjából ennyi.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Két kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, balesetmentes közlekedés, és hétvégén megnövekedett a forgalom a vármegyék területén, elsősorban határállomások irányába, és nagy a idegen forgalom is a vármegyék területén. Elsősorban leterheltek a főútvonalak, beleértve az M3-as autópályát is, és több helyen van sebességkorlátozás főútvonalakon, lakotelten kívül 471-es számú főútvonal, és a 4-es főútvonal, ami az ország leghosszabb főútvonala, úgy Hajdú és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is jelentősen le van terhelve. Lakotelten kívül rengeteg helyen van sebességkorlátozás, elsőnek Bocskaikert, Eveskül területén, de Debrecen belterületére érve több munkaterület is van, amik hétvégén meg vannak jelölve, és kellő oldaltávolságot tartsanak minden egyes kikúpozott, kibójázott munkaterületnél. A terelőtáblákat, terelőnyilakat vegyék figyelembe. És ugyanez vonatkozik majd hétfő reggel, amikor kezdődnek a munkálatok, útfelújítás, burkolatjavítás és útburkolati jelek festésével kapcsolatosan. A menetrend szerint közlekedő helyi és helyközi járat autóbuszok haladását segítség, pontosabban a tömegközlekedési járművekét. Reméljük, a vasúti közlekedésben nincs komolyabb fennakadás és menetidő növekedés, nyilván zsúfoltak a vasúti szerelvények, beleértve az Intercity-ket is. Köszönöm a figyelmüket, balesetmentes jó utat, kellemes hétvégét, utonsi nem vizenés a levegőben.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Egy héten át a mobilozó autósokra vadászik a rendőrség. Kanabiszt, készpénzt és aranyékszereket is lefoglaltak a rendőrök. Januártól 120 ezer forintra emelkedik a nyugdíjminimum. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Jövő héten fokozottan figyelik a rendőrök, kik mobiloznak vezetés közben. Október 5-től 11-ig ugyanis országos közlekedésbiztonsági akciót tartanak a Figyelj az útra program részeként. Az ellenőrzés nem csak a kézben tartott mobiltelefonokra terjed ki, hanem minden olyan elektronikai eszköz használatára is, amely elvonhatja a sofőr figyelmét. Így az üzenetírás, a képek vagy szövegek nézegetése és más hasonló tevékenységek is fókuszba kerülnek. A rendőrség célja a figyelmetlenségből eredő balesetek számának csökkentése. Nagyszabású drograzzia zajlott Hajdú-Bihar megyében. A rendőrök egyszerre 8 helyszínen csaptak le Komádiban, Körösszakálon és a környező településeken. A nyomozók információi szerint 5 férfi működtetett egy kisebb kábítószerkereskedő hálózatot a térségben. A szeptember 14-i összehangolt akcióban az 5 feltételezett terjesztőt és 18 fogyasztót is elfogtak. A kutatások során kanabiszt, készpénzt, aranyékszereket, droggyanús anyagokat és a terjesztéshez használható eszközöket is lefoglaltak. Két gyanúsítottat őrizetbe is vettek, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat. Október 5-től ismét pályázhatnak ösztöndíjra Debrecen hátrányos, szociális helyzetű fiataljai. A város idén is csatlakozott ugyanis a Bursa Hungarika programhoz. Kétféle támogatást lehet igényelni. Az A-típusra a Debrecenben élő nappali tagozatos felsőoktatási hallgató, a B-típusra pedig az érettségi előtt álló középiskolások, illetve azok jelentkezhetnek, akik 2027-től szeretnék megkezdeni felsőoktatási tanulmányaikat. Az A-típusú ösztöndíj 10 hónapra, a B-típusú akár 30 hónapra szólhat. A pályázatokat november 5-ig lehet benyújtani az Eper Bursa rendszerében. Füstöt és lángokat is lehet majd látni hétfőn az EcoPro telephelyén, de nem valódi tűzesetről lesz szó. A vállalat október 5-én reggel 9 órától tűzoltási gyakorlatot tart, amelyen valós vészhelyzeteket modelleznek ellenőrzött körülmények között. A képzés során tárca és egységtüzeket is begyújtanak, ezért füstképződést, lánghatást és hőterhelést is tapasztalhatnak a környékbeliek. A cég hangsúlyozta, mindez kizárólag a gyakorlat része. A cél, hogy a résztvevők valósághű helyzetekben gyakorolják a gyors és biztonságos beavatkozást. Jelentősen emelkednek a legalacsonyabb nyugdíjak januártól. A nyugdíj minimum 120 ezer forintra nő. Kármán András pénzügyminiszter közölte. A januári infláció követő emelés után a 108 ezer forintot el nem érő nyugdíjakat 120 ezer forintra egészítik ki. A 108 és 146 ezer forint közötti összegeket sávosan további 6-12 ezer forinttal növelik. Az árva ellátási minimum 60 ezer forintra emelkedik. A megváltozott munkaképességűek ellátása bevételei pedig 10%-kal nőnek. A kormány számításai szerint a változások 2027 elejétől több mint 700 000 embert érintenek. Ezek voltak a térség és városunk legfrissebb információi. Én hamarosan ismét várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén sok napsütésre, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esőre nem kell számítani. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Oké, csak ebben az esetben is, hogyha nem akarod megvárni az építkezésnél a jelzőlámpát, és inkább letérsz arról a főútról, és bemész a kis utcákba, akkor viszont meg, hogyha én ezt tenném, akkor bennem lenne egy olyan érzés, hogy na jó, ha már kitértem, akkor most már legyen haszna, és akkor nyomom neki, hogy nehogy már akkor ne nyerjek egy 10-20 másodpercet, hogy ez egy jó döntés
2: hogy
1: volt.
2: Hogy igazold magadnak.
1: Igen, és ezért, mint a bolond úgy nyomják neki, és iszonyú veszélyes, tehát itt ezek ilyen lakópihenő övezet jellegű, mert nem vagyok benne biztos, hogy vannak, de hogy 30-nál többel nemhogy nem lehet, nem is érdemes, de nem is tudnál menni, és ott azok szűk utcák, tehát ismerem én is azt a környéket. Sok autó, sok ember, akik ott laknak, iszonyatosan veszélyes, egyik csomópont érje a másikat, tehát a kettő közt lehet, hogy van 100-200 méter, felesleges felgyorsulni, utána stop táblád van, ráadásul olyan szűkek az utcák, hogy tényleg az orrát ki kell tolni az autónak, hogy egyáltalán láss, hogy balról érkezik-e valaki.
2: Igen.
1: Nem tudom, miért csináljátok ezt.
2: Nem, tényleg én is azt mondom, hogy inkább várjon ott egy percet.
1: Nem, elnyomkodod a telefonot, zenét hallgatsz, csinálsz, amit akarsz, a gyerekkel veszekszel, vagy az asszonynál. Nem, de nem. Mint egy átlagos ember.
2: Az asszonnyal a gyerekkel, hát így beosztjátok szépen.
1: Te meg kiszállsz.
2: Igen, hétfő, várja, megnézem az órendet, kiveszekszik, kivel? Van egy percünk, mindjárt, nem sokára megszűnik.
1: Várj, megkérdezem a gyerektől, mi volt a suliban, semmi, oké, na, akkor most már mehetünk.
2: Igen. Amikor a Hungaroringet átadták, utána ott volt ilyen kaotikus a közlekedés, mert nem voltak aszfaltozott utak a parkolóktól, hanem ilyen homokút volt. És édesapámmal mentünk, és akkor itt álltunk. Emlékszem, egy magyar nagydíj után valami másfél-két óra volt, csak hogy a parkolóból az M3-as autópályáig kijuss. És hát mellettünk ilyen német turisták, akik jöttek, szurkolók, azok sétálgattak, akik egyébként hát vagy tudták, hogy nem ott kell parkolni, vagy Budapest hével mentek be, vagy nem tudom, de mindig utolértek minket gyalog. Tehát mentünk másfél métert, ők gyalogoltak mellettünk, aztán mi mentünk 10 métert, ők gyalogoltak mellettünk, és akkor egyszer csak így aranyos volt, az egyik bekopogtatott, és kérdezte, hogy
1: vigyünk el,
2: kérünk egy sört, vagy egy fantát, vagy valamit, tudod, és akkor így bedobtak egy pár ilyen hideg üdítőt, mondták, hogy hát gyalogosan hamarabb hazaértek, mondtuk, hogy hát azért erre nem mernék fogadni, tehát hogy az ország egyik végébe elérni gyalogosan, de igen, tehát az baromi idegesítő, hogy ott ülsz, és nem haladsz, és nem mész, nyilván ilyenkor, de nem tudtál mit csinálni, ott úgy kellett haladni. Itt is nyilván utána meg, ha majd megépül a körforgalom, mindenki azt mondja, hogy kellett, mert egyébként ott nehéz volt valóban áthaladni, csak hát fogytán a türelem.
1: Tehát igen, de azért fogytán a türelem, mert egyébként alapvetően nem erről volt szó. Tehát, hogyha van egy határidő, akkor az ember jó lelkében akkor összerakja, idegrendszerét felkészíti, és tudja azt, hogy jól van, hát összeszorítom a fogam, meg a fenekem, és akkor 3 hónap alatt itt ez készen lesz, és meg lesz.
2: Már mindenről veszekedtünk az asszony a lakosiba, de most mi legyen?
1: Már
2: kifagytunk a témából.
1: Nincsen, úgyhogy adjatok nekünk ötletet.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Keltető sport.
1: A Keltető sport.
2: Sportos reggelt kívánunk mindenkinek. Ha készen álltok a sporthírekre, akkor kezdhetjük is. Laci, mit hoztál?
3: 234 meccs és 146 gól után Cristiano Ronaldo elhagyta a portugál válogatottat. Mert hogy...
2: Most átmegy a spanyolokhoz.
3: Igen, hát nem valószínű. Valószínűleg befejezi pályafutását. Nem tudjuk pontosan, hogy mi történt. Nem játszott a norvégok elleni mérkőzésen. Nem kapott szerepet, és nyertek a portugálok nélküle. Aztán az azt követő edzéseken nem a csapattal edzett, hanem elment Koppenhágába és egy konditeremben, illetve a csapatnak a konditermében edzett, mert hogy a dánokkal játszanak majd legközelebb, és két ilyen nap edzés után egyszer csak bejelentette a közösségi oldalon, hogy elhagyta a válogatottat. Egyébként azt mondta a szövetségi kapitány, új szövetségi kapitányuk van a portugáloknak, hogy ő jó viszonyt ápol Ronaldóval, le fognak ülni, megbeszélik, mi a probléma. Nyilván egyébként ellene fordult a közvélemény is, tehát ez nem nagyon tetszett a portugáloknak, az egyik újság megszavaztatta, hogy mi a vélemény arról, hogy most nem a többiekkel edzés, a többi, és a többi, és akkor így mondták, hogy szerintük küldjék haza, meg hogy ez nem csapatszellem, és a többi, és a többi. Azért én nem mondanám azt egy olyan játékosra, akinek nagyon sokat köszönhetnek a portugálok, azért az a 146 gól, 234 meccsen gyakorlatilag...
2: Itt a hátán tulajdonképpen.
3: Igen, azért az
2: nagyon hamar elfelejtik az emberek.
3: Hamar. Az is igaz, hogy amikor a világbajnokságon volt olyan meccse Ronaldónak, amikor nem játszott jól, valljuk be őszintén, és le kellett volna cserélni, vagy amikor le is cserélték esetleg, és látszott az arcán, hogy csalódott. Nem, 41 évesen nyilván már nem tud olyan teljesítmény nyújtani, mint amikor fénykorában játszott, de én azt gondolom, hogy mindig segíthetne a portugál válogatottnak, viszont hogyha ilyen belső feszültségeket szül, az meg nem túl jó, úgyhogy ez az ő döntése, meglátjuk, hogy egyáltalán pályára lép-e még valaha a portugál válogatott.
2: Nekem különösebben a szívem nem húzott sose se Ronaldóhoz, se Messihez különösebben, hanem csak elismerem őket, hogy történelmünk, életünk, generációnk legnagyobb alakjai, de hogy az emberek néha egy kicsit gondolkodhatnának, hogy egyébként ők is emberek, tehát nem tudnak mindig 100%-os teljesítményt nyújtani, vannak rosszabb napok, csak nekik nyilván kevesebb a rosszabb napjuk, mint egy átlagembernek, vagy más sportolóknak, vagy focistáknak, hogy néha egy kicsit ezen gondolkodjunk már el, meg az igényekből talán adjunk már lejjebb, jó, mert ugye nem robotok vagyunk, de hála az égnek hamarosan azok lesznek csak, úgyhogy igen. Aki szereti azt, hogy folyamatosan egyenlő a teljesítmény, meg egyensúlyban van, akkor nekik jó lehet az, hogy majd jön az AI, meg a mesterséges intelligencia vezérelt robotok. Egyelőre viszont ugye emberekről van szó, különböző hangulattal, néha gyengébb idegrendszerrel, gyengébb játékkal.
3: Ez, meg hát van egy ellenfél is, aki el akarja rontani a te játékodat. Hát, azért ezt se felejtsük el.
2: Tehát, és valakik nagyon jól csinálják, hogy jobban rontják a másik játékát, mint ahogy fociznak.
3: Abban sokkal jobbak. Az olaszok ebben parádésak voltak annak idején, a 90-es évek környékén, hogy gyakorlatilag betolták a buszt a kapu elé, aztán kihúzták egy 0-0-val, vagy egy gólt megtaláltak elől, és azzal megnyert.
2: Inzaghi les. Ennyi volt.
3: Igen, és az Inzaghi gól.
2: Láttad a szezont a szériát? Igen, mi volt benne? Inzaghi les.
3: Igen, tehát hogy nagyjából ez volt jellemző például az olaszok játékára. Kiplimo Kimajó nevét nem tudom mennyire ismered, ő egyébként egy hosszú táv futó félmaraton szokott futni, és egész jól teljesít az úriember, vagy illetve teljesített, mert hát az egyik ilyen félmaraton után erős fájdalmai voltak, hát kinek nincsenek mondjuk egy félmaraton vagy egy maraton után fájdalmai.
2: Vagy akár ébredés után.
3: Igen, és ő hazament és bekapott egy gyógyszert, és hát nem nagyon nézte meg, hogy az a feleségének a fájdalomcsillapító gyógyszere volt. Bevette, csökkentette a fájdalmat, jöttek a dopping ellenőrök, és megállapították, hogy tiltott szer volt egyébként abban a fájdalomcsillapítóban. Nem is tagadta, és azt mondta, hogy nagyon figyelte arra egyébként, hogy csak megfelelő táplálékkiegészítőt bevizsgáltat, fogyasztott, stb. Arra nem gondolt, hogy egy egyszerű fájdalomcsillapító van olyan szer, ami tiltott, ezért aztán dopingvédség miatt most 2 évre eltiltják. Nem tagadta, azt mondta, hogy elkövettem ezt a hibát, nem vádolhatok senkit. Nem kezdett el magyarázkodni, hogy véletlen. Azt mondja, nem is emlékszem igazából a nevére sem annak a gyógyszernek, csak
2: tudtam, hogy menstruációs fájdalmakra szedik, gondoltam, igen, az enyémet is megszűnt.
3: Jó lehet, így van, és akkor bekapott belőle egyet. Hát voltak itt már olyan trükkök, emlékszel, amikor a valakinek a krém volt az, hogy a felesége bekente magát valami testápoló krémmel, és ők utána szexeltek este, és arról ragadt át az ő bőrére, és így került a szervezetébe a tiltott anyag. Na, ez...
2: Na, az kemény azért.
3: Ezt a sztorit, amit kitalálták, azért az úgy kemény.
2: Tehát ez milyen a... bőre van annak? Az mindent átereszt. Minden felszívódik a szervezetére.
3: De amúgy rossz is ez, de gondolj bele, hogyha te lennél egy sportoló, és megint úgy látszik ez egy ilyen nap, hogy védjük azért a sportolókat, hogy nem csinálhatsz semmit, hanem gyakorlatilag bárhova bemész egy étterembe, vagy valami, akkor azon elkezded vizslatni, elnézést, nincs benne valami tiltott anyag, vagy valami, amit egy esetleg megfogok, vagy valami, és egy ellenőr meg ott lapul valahol a háttérben, és azt mondja, ez az, jó, most megyek, és azonnal elcsípem. Tehát, hogy nem tudom, elmegy Amsterdamba, beleszippant a levegőbe, és akkor kész, már megállapítják, ennyi. hogy drogozott, vagy. Uh-huh. Szóval szörnyű lehet ez, hogy bármikor éjszaka is rátörhetnek, és azt mondják, hogy már pedig itt vagyunk, dopping ellenőrzés, kész.
2: Mert van ilyen, hogy éjszaka
3: van,
2: is.
3: Igen, és mindig rendelkezésre kell állni, és volt olyan sportoló, aki nem dopingolt, de azért tiltották el, mert háromszor nem állt rendelkezésre. Hát nyilván
2: van. Elnézést, lehet valamikor aludni is?
3: Vagy bármi.
2: A felkészülések
3: igen,
2: mellett.
3: Igen, tehát, igen. Nyilván nem éjszaka, ez nem jellemző, de azért este ugyanúgy. Tehát, hogy elmész a pároddal bárhova, ülsz egy étterembe, és megjelenik a dopping ellenőr.
2: A színházba leül mellé, és éppen vizeletet kell adnom a első igen, felvonás végén.
3: Tessék kimenni, már nem bírom tartani. De most voltam, akkor megvárjuk a második
2: felvonást. Elfordulna? Nem, hát ismerem a trükkjeit.
3: Igen, hát nem egyszerű történet, és a sportolókat folyamatosan
2: hát én nem lennék akkor ilyen sportoló.
3: Nem is egy jó ilyen szempontból. Akkor legyél kispályás játékos, ott nincs dopping ellenőrzés.
2: Kispályás távolban nézünk.
3: Igen. Például a Nyíregyházi Városi Kispályás Bajnokságban indulhatsz. Nagy a tét, mert hogy képzeld el, kitalálták most, hogy 25 éves a Nyíregyházi Sportcentrum, és ebből az apropóból lesz egy szuper döntő, mégpedig az őszi legjobb csapatokat meghívták erre a kétnapos tornára, ami majd bent lesz már a teremben, november 6-án és 7-én, és 24 csapat vehet részt, minden csoportból az első 2 helyezett, illetve a legjobb csoportból majd az első 4 helyezett is, és hát ez a 24 hely, ez nagyon kevés. Tehát, hogy ha azt nézed, hogy több mint 100 csapat van a bajnokságban, amely indul, a tényleg a krém a legjobb 24 indulhat, és van olyan csapat, aki azt mondta, hogy engem nem érdekel majd a bajnokság végeredménye sem, csak legyünk ott a legjobb 24-ben most, hogy játszhassak a Continental Arénában, mert hogy azért megtiszteltetés, hogy egy olyan sportcsarnokban játszhat, ahol egyébként válogatott meccseket rendeznek, úgyhogy hatalmas a tét, és hát ez érződik is, mert volt néhány piros lap meg kiállítás egy-két mérkőzésen, főleg a fiatalabb csapatoknál ott azért elszaladt a csikó, és kiállítottak egy-két játékost. Dajka László főszervező mondta azt, hogy hát most majd pihen egy picit az a játékos, és átgondolja, hogy szabad-e szabálytalankodni. Minden esetre kíváncsian várjuk majd ennek a bajnokságnak a végeredményét. 400 meccset már játszottak, és hogyha valaki utána még szeretne teremben játszani, akkor Nyírpazonyban rendezik a téli terembajnokságot, folyamatosan mennek a mérkőzések, 30 csapat már nevezett, hogyha van még jelentkező, akkor 40-re felbővíthető ez a sor, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mi lesz. Hát pénteken a Deac a Honvéddal játszik majd kosárlabda mérkőzést, nem sikerült jól az NB1-es debrecenieknek a rajt, Sopronban vereséget szenvedtek, úgyhogy a Honvéd ellen most mindenképp szeretnének javítani, úgyhogy ez pénteken lesz majd ez a mérkőzés, és kíváncsian várjuk. Sokan egyébként azt mondták, hogy az idei bajnokság egyik meglepetés csapata lehet majd a Deac az NB1-ben. Nem sikerült rosszul a felkészülés sem, az edzőmeccsek azt mutatták, hogy jól alakul a gárda. A soproni mérkőzésen ott a védekezés nem volt túl stabil, és ezen mindenképp javítaniuk kell majd a hajdúságiaknak. Niklas Süle nevére nem tudom, mennyire emlékszel, német...
2: Nagyon régi névez.
3: Igen, német válogatott játékos volt, Dortmundban játszott, 49-szeres válogatott játékos, ő is már 30 éves, és azt mondta, hogy hát nagyon drámai volt, amikor a masszőr egy-egy sérülés után odament, és így elkezdték tapogatni a térdét. És fájt a térde, és akkor így nézték, és hát úgy érezték, hogy probléma van a szalagjaival, és azt mondta, hogy kiment a tükör előtt az öltözőbe, és sírva fakadt, hogy gyakorlatilag neki vége a pályafutásának. Végül megállapították, hogy nincs szalagszakadása, csak egyszerűen eljár fölötte is az idő, és hát sajnos már egyre több a sérülés, és úgy döntött, hogy befejezi így a profi pályafutását. Aztán megjelent egy fotó pár nappal ezelőtt, ahogy éppen áll egy német 9. osztályban szereplő csapat kapujában,
2: és akkor is
3: senki nem értette, és akkor felhívták, és mondták, hogy hát igen, mert a csapatban hiányzott a kapus, egyetlen egy kapusunk volt, baráti társaság, megkértek, hogy állja be, és olyan jól ment a védés, hogy két meccsen összesen 3 gólt kaptam, tehát összességében nem ment rosszul, és azt mondta, hogy újra élvezi a focit, mert nem a pénzről, nem a teljesítményről szól, hanem a baráti társaságról, hogy a haverokkal elmegyünk, jól érezzük magunkat, játszunk egyet a mérkőzésen, örülünk, ha nyerünk, és aztán meg elmennek és söröznek egyet. És nagyjából ez így rendben van, és így a focitól nem szakadt el teljesen. Nem olyan hirtelen a váltás. Hát várjuk, hogy esetleg hogy visszakanyarodjunk a beszélgetés legelejére, hogy Cristiano Ronaldo vajon melyik kapuban fog felbukkanni a következő időszakban. Ő ugye még mindig az arab bajnokságban szerepel, tehát az Al Nassr csapatának a játékosa, nyilván oda most vissza is fog térni, ott azért jól keres, és nem is teljesít rosszul, de lehet eljön majd az idő, hogy ő is hazatér Portugáliába, és esetleg Lisszabonba, vagy ahonnan kezdte pályafutását, akkor ott majd felbukkan valamelyik kis csapat.
2: Igen, és ezzel a gondolattal amúgy el lehetne játszani, hogy az emberek, mikor a pályájuk végére érnek, és már inkább onnan a nyugdíj felé mennek, legyen ez bármilyen életkorban is, akár gondolok itt egy burkolóra is, aki már befejezi, mert nem bírja tovább, de nem akar teljesen elszakadni, az akkor utána elkezd majd puzzle-özni otthon az étkező asztalon. Uh-huh. Ugye ez ilyen levezetés, vagy a DJ, aki előtte nagy fesztiválokon zenélt, utána már suli diszkókat csinál általános iskolában.
3: Tehát, hobbiból.
2: Igen.
3: Ahonnan elkezdte. Nem suli diszkó, te a délután. Mi volt az? Tehát annak idején igen, tehát hogy nagyjából így.
2: Hogy kell egy levezetés, igaz?
3: Igen, de valami hobbit kell találni, és akkor sokan csinálják ezt egyébként, hogy amit régen pénzért csináltak, akkor most azt mondja, hogy bevállalom ingyen, csak azért, hogy saját magamnak jót tegyek, meg a lelkemnek jót tegyek, hogy még visszatérek. Sok ilyen DJ-t ismerek egyébként, aki egykoron DJ volt, és akkor most ilyen nosztalgia bulikon egyszer csak megint előveszi a keverőpultot, megint felkészül rá.
2: És mindezt ingyen teszik, kitolva velem. Meg a többiekkel, akik mondjuk szeretnének.
3: Jó, nem kitolni akar veled, de ő élvezi, egy alkalomról van szó, vagy kettőről, és nagyjából ennyi. Utána meg a téd a pálya.
2: Köszönjük szépen. Ezt is, Laci, neked meg a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine.

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: Hétvégén is ráfordulunk rögtön a fit percekre.
2: Az egyik legjobb dolog, amit a testünkért tehetünk, hogy nem várjuk meg, amíg jelezni kezd. A rendszeres mozgás, az izomerő fejlesztése, a mobilitás, a megfelelő testsúly és a regeneráció mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy hosszú távon is jól működjön a testünk. A megelőzés nem azt jelenti, hogy soha nem lesz semmilyen problémánk, hanem azt, hogy tudatosan teszünk azért, hogy minél tovább aktívak maradjunk. Nem csak akkor kell edzeni, amikor fáj valamink. Az edzés egyik legfontosabb célja éppen az lehet, hogy később se legyen baj.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Már a második debreceni akkugyár lehetőségéről tárgyal a CETL. Háromféle címletben kézbesítik az iskolakezdési támogatást. Szívbeteg gyermekeket és rászoruló családokat is segíthetünk a visszaváltással. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Mintegy 900 milliárd forintból építette felelső debreceni akkumulátorcella gyárát a CETL, és már a következő ütem lehetőségeiről is tárgyal. A most elkészült üzem éves kapacitása nagyjából 40 gigawattóra, és a vállalat szerint a gyártó kapacitás évekre előre le van kötve. A CETL eredeti terve összesen 3 gyáregységgel és 100 gigawattórás kapacitással számolt Debrecenben. A második egység építése azonban még nem eldöntött. A vállalat közlése szerint erről jelenleg is egyeztetnek a kormánnyal. 160 új elővárosi autóbusszal bővülhet a Volán jármű parkja, a szerződést akár már novemberben megköthetik. A beszerzéshez egy még 2023-ban létrejött keret megállapodást nyitnak újra, így nem kell teljesen új közbeszerzést indítani. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel akár 9 hónappal is lerövidülhet a folyamat. A két tengelyes alacsony belépésű buszok szállításáért az Iveco és a Sectra versenyezhet. A tárcavezető közlése szerint a járműveket 3 évvel ezelőtt meghatározott maximális árakon szerezhetik be. November végéig megérkezik az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos része a jogosult családokhoz. Az utalványokat 6 darab 5 ezer, 6 darab 2 ezer és 8 darab 1000 forintos címletben kézbesítik. A támogatást 2027. március 15-ig lehet majd felhasználni. Nem csak tanszerekre, hanem többek között ruházatra, fejlesztőjátékokra, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre és bizonyos digitális eszközökre is elkölthető. A kormány tájékoztatása szerint a második részlet mintegy 400 ezer jogosult gyermek családjához jut el. Mintegy 1300 milliárd forintnyi közvagyon került vissza az államhoz az elmúlt hónapokban. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök pénteken Kisvárdán. Magyar Péter a fórumon több korábbi kisvárdai beruházást is bírált, és szóba hozta Sesták Miklós volt fejlesztési miniszter ügyét. Köztudott, Sestákot korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt 30 napra letartóztatták. Barna Szabó tíme a Tiszás győzelmének köszönhetően azonban Simon Miklós ellen is újraindulhat a nyomozás, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kisvárdai fórum után ellátogatott a Mastergood tulajdonossához, idősebb Bárány Lászlóhoz, hogy tájékozódjon a foglalkoztatási

0: helyzetről, a magyar és külföldi vendégmunkások arányáról. Három új szervezetet támogathatunk mostantól a visszaváltott palackok árából a Repont automatáknál. A MOHU mosolyra váltó programjában a szívbeteg gyermekek védelmében alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány javára lehet felajánlani a visszaváltási díjat. A jótékonysági lehetőség országszerte több mint 4000 automatánál érhető el. A program egyébként 2024-es indulása óta a fogyasztók már több mint 520 millió forinttal támogattak különböző társadalmi ügyeket.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank középárfolyama alapján a svájci frank 395, az euró 368 forint, az angol fontért 432, az amerikai dollárért pedig 327 forintot kell fizetni. Ma kellemes napos őszi idő várható térségünkben, időnként kevés felhővel, csapadék nem valószínű, alig mozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délután 23 és 24 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Voltak olyan praktikák, hogy ugye újra meg kell tanítani az agyadat a szagok megismerésére, felismerésére.
2: De azt hogy csinálod?
1: Úgy, hogy mivel az agyad tudja, hogy a citromlének milyen illata van, így mivel látod is, szagolod, és előbb-utóbb majd utána megint össze tudja kapcsolni bizonyos ételekkel.
2: Persze, csorog a nyálad. Mert nálad volt.
1: Citrom.
2: Ezt tőle tanultam
1: citrom.
2: Egyébként, és képzeld el, egyszer voltam egy ilyen orvosi vizsgálaton, ahol mondták, egy ilyen, hát nem is tudom milyen gép volt, ami több percig csinál egy ilyen vizsgálatot, és akkor azt mondták, hogy egy dolog a lényeg, hogy most ne nyeljek, mert hogy azzal akkor újra kell kezdeni a vizsgálatot.
1: Jó, nyilván egy citromos teát tudnám.
2: Addig, amíg ezt nem mondták, hogy ne nyeljen, eszembe se jutott, hogy nyeljek. Abban a másodban ezt kimondták, már rögtön. És ha hiszed, ha nem, eszembe jutottál. És mondtam, hogy mit szokott ilyenkor Gabi mondani? Citrom.
1: Nem
2: akartam. Kiplimo Kimajó nevét nem tudom mennyire ismered, ő egyébként egy hosszú táv futó félmaraton szokott futni, és egész jól teljesít az úriember, vagy illetve teljesített, mert hát az egyik ilyen félmaraton után erős fájdalmai voltak, hát kinek nincsenek mondjuk egy félmaraton vagy egy maraton után fájdalmai.
1: Vagy akár ébredés után.
2: Igen, és ő hazament és bekapott egy gyógyszert, és hát nem nagyon nézte meg, hogy az a feleségének a fájdalomcsillapító gyógyszere volt. Bevette, csökkentette a fájdalmat, jöttek a dopping ellenőrök, és megállapították, hogy tiltott szer volt egyébként abban a fájdalomcsillapítóban. Nem is tagadta, és azt mondta, hogy nagyon figyelt arra egyébként, hogy csak megfelelő táplálékkiegészítőt bevizsgáltat, fogyasztott, stb. Arra nem gondolt, hogy egy egyszerű fájdalomcsillapító van olyan szer, ami tiltott, ezért aztán dopingvédség miatt most 2 évre eltiltják. Nem tagadta, azt mondta, hogy elkövettem ezt a hibát, nem vádolhatok senkit. Nem kezdett el magyarázkodni, hogy véletlen. Azt mondja, nem is emlékszem igazából a nevére sem annak a gyógyszernek, csak
1: tudtam, hogy menstruációs fájdalmakra szedik, gondoltam, igen, az enyémet is megszűnt.
2: Jó lehet, így van, és akkor bekapott belőle egyet. Hát voltak itt már olyan trükkök, emlékszel, amikor valakinek a krém volt az, hogy a felesége bekente magát valami testápoló krémmel, és ők utána szexeltek este, és arról ragadt át az ő bőrére, és így került a szervezetébe a tiltott anyag.
1: Na, ez kemény azért.
2: Ezt a sztorit, amit kitalálták, azért az úgy kemény.
1: Tehát ez milyen bőre van annak? Az mindent átereszt. Minden felszívódik a szervezetére.
2: De amúgy rossz is ez, de gondolj bele, hogyha te lennél egy sportoló, és megint úgy látszik ez egy ilyen nap, hogy védjük azért a sportolókat, hogy nem csinálhatsz semmit, hanem gyakorlatilag bárhova bemész egy étterembe, vagy valami, akkor azon elkezded vizslatni, elnézést, nincs benne valami tiltott anyag, vagy valami, amit én esetleg megfogok, vagy valami, és egy ellenőr meg ott lapul valahol a háttérben, és azt mondja, ez az, jó, most megyek, és azonnal elcsípem. Tehát, hogy nem tudom, elmegy Amsterdamba, beleszippant a levegőbe, és akkor kész, már rögtön megállapítják, hogy drogozott, vagy. Uh-huh. Szóval szörnyű lehet ez, hogy bármikor éjszaka is rátörhetnek, azt mondják, hogy már pedig itt vagyunk, dopping ellenőrzés, kész.
1: Mert van ilyen, hogy éjszaka is.
2: Igen, és mindig rendelkezésre kell állni, és volt olyan sportoló, aki nem doppingolt, de azért tiltották el, mert 3-szor nem állt rendelkezésre. Hát nyilván van
1: az. Lehet valamikor aludni is?
2: Vagy bármi.
1: A felkészülések, igen, mellett.
2: Igen, tehát, igen. Nyilván nem éjszaka, ez nem jellemző, de azért este ugyanúgy. Tehát, hogy elmész a pároddal bárhova, ülsz egy étterembe, és megjelenik a dopping ellenőr.
1: A színházba leül mellé, és éppen vizeletet kell adnom a első felvonás végén.
2: Tessék kimenni, már nem bírom tartani. De most voltam, akkor megvárjuk a második felvonást.
1: Elfordulna? Nem, hát ismerem a trükkjeit.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Fektető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hankó Balázs, láttad?
2: Igen.
1: Láttad? Én néztem, igen, élőben. Ment egy ügyészségi idézésre, majd beülök az autóba, amelynek ajtaja valamilyen oknál fogva, ugye nem zárult, oda zárt a kabátot. Ezt hihette a sofőr szerintem, vagy valami, és két-háromszor becsapta, majd kövérgáztodott a sofőr. Hát egy gyerek, milyen mémek születtek ebből?
2: Rengeteg született. Volt olyan, hogy a GTA játékba belerakták már ezt a játékot, viszont van itt egy játék. Az a lényeg, kezdj el futni.
1: Igen. És ez az
2: és
1: autó.
2: Át, igen, futsz éppen, ja, az autó.
1: De várjál, de
2: elkapod.
1: De igen, embereket várj. Aha, és így néz, csak irányítan, jobbra megyek, és az NK-s pénzeket, vagy mi kezdett?
2: Azt meg szeded össze.
1: Úgy látod, milyen jól csinálom?
2: Nagyon jó.
1: Nem maradok le, és most már van pénzem is.
2: Igen, és közben fotóznak téged folyamatosan.
1: Igen, mert próbálnak megállítani. És, bum, egy sajtóst elkaptam.
2: Hát igen, neki mentél.
1: De lehet hírtévés volt.
2: De 52 milliót összeszedtél.
1: Oppá! Látod? Hát körülbelül ennyi volt az NK támogatások is. A látás hónapja van, tehát a Kylie Jenner a Metával AI szemüveget csináltak. Én azt szeretném tudni, hogy ez a látás segíti? Vagy csak ez egy napszemüveg?
2: Nem, olyan... ez egy nap. Tudsz vele beszélgetni, Kylie Jenner hangjaként válaszol? Ez a nagy újítás benne.
3: Hű, de kellett ez
1: hogy...
3: nekem.
1: Figyelj, ha te most azt mondod, hogy éppen Kylie Jenner hangján szóltál hozzám, én azt is elhiszem.
3: Igen.
1: Tehát, hogy, hát, mert nem ismerem úgy Kylie Jenner hangját, de valahogy nem éget be a fülembe még.
3: Parádés, nem? Amikor olajat cserélsz a kocsiba, és megkérdezed, hogy hány newtonméterrel kell vajon meghúzni a leeresztő csavart, és Kylie Jenner elmondja, 100 newtonméterrel. Ez engem megnyugtat.
1: Na tessék, Laci a gyakorlati kérdés.
2: De lehet, nem, hogy valaki rajong érte.
3: Na, így lehet eladni mindent egy ilyen.
1: Figyelj, Kylie Jenner hangját be tudnád játszani?
4: So, follow me.
1: Mondd már azt, hogy
4: So, follow me.
1: Teljesen olyan volt, mint Kylie Jenner, nem,
2: ennyi,
1: Laci?
3: Nem kéne nekünk ezt piacra dobni.
2: A Sunshine
3: Marát már a múlt héten piacra dobtuk, amikor volt a...
1: tényleg?
3: Hát nem az OnlyFansnál. De hogy...
2: kiesett a kontaktlencse menet közben, ahogy vezettem. Tehát, hogy kiszáradt a szemem, és az így egyszer csak így kipattant. És...
1: azt hittem azért, annyira meresztetted a szemed, annyira kerested, nézted a táblát, hogy kiugrott a kontaktlencse.
2: De tényleg olyan jó volt, mert ide esett az arcomra, és ott volt, és mondom, nem már, de ezt már nyilván nem tudod visszarakni, mert hogy nincs nálad folyadék, semmi, tehát
1: igen,
2: hogy...
1: nálam van, csak van, amikor ki van száradva, nem találod meg, táskában van, közben az ujjadon van.
3: Tehát egy szaunánál is irritálja.
1: Csukott szemmel.
3: Úgy ülsz bent.
1: Tök jó, igen, tök jó, mert mellette ülnek.
3: Folyik főleg, az izzadság, mert mindent
1: előtt. Főleg azért.
3: Józsikám, itt vagy még?
1: Főleg, ha olyan szauna, hogy csupasz szauna, tudod, tehát, hogy nem, igen, csak törölköző van rajtad, érted, akkor tudsz is sötétei tapogatni jobbra-balra. Megfogsz valamit, és mondod, hogy ó, ne haragudj, csak tudod, a kontaktlencsém miatt csukod.
3: Eljátszod a vakot.
2: Aha, jó, de nem biztos, hogy egy jó csaj ül melletted, hanem mondjuk egy öreg bácsi.
1: Hát ráfogsz valamire.
2: Egy asszonyfigyére.
1: Érzem, mire fogsz rá?
3: Hirtelen akkor mégiscsak kinyitod a szemed.
1: Igen, akkor kiugrik a lencse.
3: Kicsit arrébb ülnék, mert a kontaktlencse azt írja az ország, hogy mindig jó csajok mellé kerülni.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a szerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene!
0: Adj hangot vállalkozásodnak! Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, balesetmentes közlekedés, és hétvégén megnövekedett a forgalom a vármegyék területén, elsősorban határállomások irányába, és nagy a idegen forgalom is a vármegyék területén. Elsősorban leterheltek a főútvonalak, beleértve az M3-as autópályát is, és több helyen van sebességkorlátozás főútvonalakon, lakotelten kívül 471-es számú főútvonal, és a 4-es főútvonal, ami az ország leghosszabb főútvonala, úgy Hajdú és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is jelentősen le van terhelve. Lakotelten kívül rengeteg helyen van sebességkorlátozás, elsőnek Bocskai kert Eveskül területén, de Debrecen belterületére érve több munkaterület is van, amik hétvégén meg vannak jelölve, és kellő oldaltávolságot tartsanak minden egyes kikúpozott, kibójázott munkaterületnél, a terelőtáblákat, terelőnyilakat vegyék figyelembe. És ugyanez vonatkozik majd hétfő reggel, amikor kezdődnek a munkálatok, útfelújítás, burkolatjavítás és útburkolati jelek festésével kapcsolatosan. A menetrend szerint közlekedő helyi és helyközi járat autóbuszok haladását segítség, pontosabban a tömegközlekedési járművekét. Reméljük, a vasúti közlekedésben nincs komolyabb fennakadás és menetidő növekedés, nyilván zsúfoltak a vasúti szerelvények, beleértve az Intercity-ket is. Köszönöm a figyelmüket, balesetmentes jó utat, kellemes hétvégét, utonsi nem vizenés a levegőben.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: A központi nyomozó főügyészséghez került az aranykonvoj ügye. Megverte az eladót, majd hazament aludni a debreceni rabló. Vizsgálhatják a Szerbiának eladott magyar harci járművek ügyét. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A központi nyomozó főügyészség vette át az úgynevezett aranykonvoj teljes nyomozását. Az eljárás sértett sanyargatásával elkövetett, jogellenes fogvatartása gyanúja miatt indult, és eddig a fővárosi nyomozó ügyészség folytatta. Az ügy előzménye, hogy márciusban az M0-áson két Ukrajnába tartó járművet állítottak meg a hatóságok. A kocsikban 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat szállítottak. Az ügyészség közölte, a nyomozás minden szálra terjed, függetlenül attól, hogy az kit vagy mely szervezeteket érint. Az ágyában aludt az a férfi, akit egy debreceni kisbolt kirablásával gyanúsítanak. A rendőrség szerint október 1-én délután 1 óra körül támadt rá a Bartók Béla úti üzlet eladójára. Többször megütötte, megfenyegette, majd pénzt követelt tőle. Közel 100 000 forinttal menekült el. A rendőrök azonnal megkezdték a keresését, az állomásokat és a forgalmasabb csomópontokat is ellenőrizték. Egy nyomkövető kutya végül egy közeli ingatlanhoz vezette őket, ahol a 34 éves férfit az ágyában alva találták meg. A szabolcsi lakost őrizetbe vették, ellene rablás és súlyos testi sértés kísérlete miatt indult eljárás. Füstöt és lángokat is lehet majd látni hétfőn az EcoPro telephelyén, de nem valódi tűzesetről lesz szó. A vállalat október 5-én reggel 9 órától tűzoltási gyakorlatot tart, amelyen valós vészhelyzeteket modelleznek ellenőrzött körülmények között. A képzés során tálca és egységtüzeket is begyújtanak, ezért füstképződést, lánghatást és hőterhelést is tapasztalhatnak a környékbeliek. Mintegy 200 önkormányzati bérlakás hasznosítása indulhat el Debrecenben az új lakásrendszer alapján. Az október 1-én életbe lépett szabályozás szerint a lakásokat szociális, költségelvű és piaci kategóriába sorolják. Elsőként 40 szociális bérlakást készítenek elő, ezek felújítása várhatóan november végére fejeződik be. A lakásigénylési felhívás pedig 2027. januárjában jelenhet meg. A kérelmek benyújtására 30 nap áll majd rendelkezésre. A város ismét várja azok jelentkezését, akik legalább 15 méter magas, arányos koronájú fenyőt ajánlanának fel a Kossuth tér ünnepi díszének. A kiválasztott fa a nagy templom előtt áll majd karácsonykor. Az önkormányzat a kivágást és a biztonságos elszállítást is vállalja, előtte azonban személyesen megvizsgálják a felajánlott fákat. Fontos, hogy azok munkagépekkel is jól megközelíthetőek legyenek. Jelentkezni október 31-ig lehet e-mailben, a fa címének, méretének és fotóinak megküldésével, valamint egy rövid, hozzá kapcsolódó történettel. Feljelentést tett Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Szerbiának eladott magyar páncélozott harcjárművek ügyében. Az előző honvédelmi vezetés idején 108 BTR-t, mintegy 500 000 000 forintért értékesítettek, vagyis darabonként körülbelül 4,6 millió forintért. A miniszter szerint kérdéseket vett fel az is, hogy a járművek értékét egy korábban ingatlan becsléssel foglalkozó cég állapította meg. Ruszin Szendi közölte, ha a nyomozó hatóságokra bízza annak megállapítását, történt-e visszaélés az értékesítés során.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén sok napsütésre, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esőre nem kell számítani. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Október első hétvégén is természetesen sok mindennel készültem egészen 14 óráig, ami biztos, hogy első körben az őszi fáradtságra keressük a megoldást, aztán őszi tuti receptek, és persze, hogy az utakon is szétnézünk, 0-23-16-3000, ha pedig neked van bármilyen közöttek infód, az Empire of the Sun pedig már nyitja is az óránkat.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Oktatásban, itt a Sun City-ben most egészségesek leszünk, hasznosak, na meg tudatosak. Hogyha azt mondom neked, hogy tavaszi fáradtság, akkor rögtön tudod, hogy miről beszélek. Na most képzeld el, hogy nem csak tavaszi van, de őszi is. És igen, ez nem egy új probléma, vagy egy új korszakalkotó dolog. Létező probléma, a kulcs a szerotonin és a melatonin termelése, illetve ezek egyensúlya, mindkettő termelése alapvetően a napfénytől függ, tehát fényhiányról beszélünk ebben az időszakban. Hangulatzavar, hangulat ingadozás, és tulajdonképpen a lényeg, hogy a melatonin az alvás szabályozásában játszik szerepet, ám amennyiben napközben is magasabb a szintje, az lassításra ösztönzi az emberi szervezetet és álmosságot okoz. Vannak azért tippek, például több időt kell a szabadban tölteni, egészségesen táplálkozni, vitaminokat, ásványanyagokat bevinni a szervezetbe, mozogni, pihenni, aludni, és természetesen komolyan venni, mert van olyan, hogy már bizonyos, mi már nem tudjuk megoldani, akkor érdemes orvost felkeresni. Na de erre ne legyen szükség, én most felrázlak, mit szólsz hozzá? Az Imagine Dragons Bones című dalával, aztán hamarosan itt lesz még Harry Styles is, ez itt vázzal.

0: közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: Száraz, tökéletesen jól járható utak, folytatódik a vénasszonyok nyara, úgyhogy szerintem ez kellemes idő akár, hogyha mondjuk útnak indulsz ebből a szempontból, és egyébként pedig téglásnál kell egy picit óvatosabbnak lenni, legalábbis jeleztétek a trafit, jó utat, baleset és csekkmentes közlekedést.

Calvin Harris után még Ray Dalton, aztán hírek, a hírek után pedig természetesen vállak vissza, egy újdonsággal kezdünk majd, és hozok még őszi finom tippeket, és virtuálisan főzök valami finomat.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
1: Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Háromféle címletben kézbesítik az iskolakezdési támogatást. Állami forrásokra vár a debreceni Brassai fejlesztése. Korszerűbb és gyorsabb lehet a határellenőrzés. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: November végéig megérkezik az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos része a jogosult családokhoz. Az utalványokat 6 darab 5000, 6 darab 2000 és 8 darab 1000 forintos címletben kézbesítik. A támogatást 2027. március 15-ig lehet majd felhasználni. Nem csak tanszerekre, hanem többek között ruházatra, fejlesztőjátékokra, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre és bizonyos digitális eszközökre is elkölthető. A kormány tájékoztatása szerint a második részlet mintegy 400 ezer jogosult gyermek családjához jut el. Állami forrásra vár a debreceni Brassai Sámuel műszaki technikum fejlesztése. Debrecen most azt kéri az országos döntéshozóktól, hogy mielőbb szülessen döntés a beruházás finanszírozásáról. A felújításra és bővítésre kiírt közbeszerzés már februárban eredményes lett. A munkát a Hunép végezheti el, bruttó 7 milliárd 912 millió forintért. A fejlesztésre a folyamatosan növekvő diák létszám miatt van szükség. A tervek szerint új műhelyek és tantermek épülnek, átalakítják a meglévő épület egy részét, a jelenlegi sportpálya helyén pedig új tornatermet alakítanak ki. Cél egyenesben van Debrecen új tehermentesítő útjának építése. A Domokos-Márton út másfél kilométeres folytatása már 85%-ban elkészült, a 354-es főút és a Vezér utca között. Az új szakasz a Böszörmény úttal párhuzamosan halad, így jelentősen csökkentheti a város északnyugati részének forgalmi terhelését és könnyebbé teheti a Józsa felől érkező közlekedését. De a műszaki átadást november elejére tervezik, az engedélyektől függően pedig akár decemberben megindulhat a forgalom. A beruházás állami forrásból több mint 8 milliárd forintból valósul meg. Új a régióban egyedülálló mesterszak indul jövő szeptembertől a Debreceni Egyetemen. A gyermeknevelési és gyógypedagógiai karon gyógypedagógia tanármester képzést indítanak, amely korábban csak Budapesten volt elérhető. A három fél éves képzés a már 9 éve működő gyógypedagógus alapszakra épülne. A hallgatók a tanári és szakmódszertani ismeretek mellett többek között alternatív kommunikációval, adaptív tanulásszervezéssel és fogyatékos ügyi kutatásokkal is foglalkoznak majd. Az első évfolyam 2027. szeptemberében kezdhet, a végzettek pedig akár doktori képzésben is folytathatják tanulmányaikat. Több mint 5,3 milliárd forintból korszerűsítik a magyar határforgalmi ellenőrzési rendszert, a fejlesztés a debreceni repülőteret is érinti. Az országos rendőrfőkapitányság új okmány és új lenyomatolvasókat, mobil ellenőrzési eszközöket, automatizált határátléptető rendszereket és önkiszolgáló kioszkokat is szerez be. A beruházás a magyar-szerb és a magyar-ukrán határátkelők mellett a budapesti, debreceni és sármelléki repülőtereken valósul majd. A cél a határellenőrzések gyorsítása, korszerűsítése és az uniós határintegrációs rendszerhez kapcsolódó feladatok támogatása. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén sok napsütésre, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esőre nem kell számítani. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia. 3, 2, 1, go!
3: Ki is nyitom a Gasztrotúra kapuját, köszi, hogy itt vagy, óriási pacsi, hogyha dolgozol, ha pedig pihensz, akkor csak halkan mondom, hogy segítek főzni a folytatásban, tehát füleket hegyezni, vagy éppen a jegyzettömböt megnyitni, vagy éppen, hogyha nincs ötleted, tippen mondjuk, hogy mit főzel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Avicii és a Waiting for Love szólt nálunk itt a Sunshine-on, a zenész, aki már nincs közöttünk, annyira furcsa, jó pár éve ugye itt hagyott minket, de a zenéje még mindig itt marad. Itt marad az is, hogyha, amit én most elmondok, bár virtuálisan főzök most, de ezt tudod, ez annyira reálisnak hat, hogy én ilyenkor, mikor végzek a műsorral, akkor nem csak hogy elképzelem, de meg is valósítom. Éppen ezért ebből hoztam egy pár ötletet, amit én most szeretnék majd elkészíteni, őszi finomságokról van szó. A levesek és a főzelékek kategóriájában vagy ból kezdenék most válogatni. Sütőtök krémleves, az ősz legismertebb és legkedveltebb melengető levestája. A vörös lencse főzeléket is nagyon-nagyon szeretjük. Gyorsan elkészíthető, egészséges és nagyon laktató, és itt van a gomba leves. Én annyira nem szeretem, de nagyon szívesen elkészítem. Ez a friss erdei vagy csiperke gombák tökéletes egyvelege a hűvösebb napokon. És hogy a főételek közül például miért a sütőtökös tészta, vagy hogy néz ki mondjuk a kelkáposzta különleges módon, innen folytatjuk.

Kedves konyha tündérek, veled vagyok most a gasztrotúra, kinyitotta a kapuit 9 óra után egy kicsivel, már csak azért is érdemes figyelni, mert hozok pár tippet, hogyha még neked nincs. A sütőtökös tésztáról ígértem, hogy mondok pár gondolatot, hát barna vajas, gnocchi pirított sütőtök kockával, ezt érdemes megfogadni, hogy így készíted el, vagy egyébként tejszínes gombás csirkeragú sütőtökkel, ez is tökéletes megoldása. A rakott kell káposzta, klasszikus is lehet, de lehet magyaros egy tálétel is, darált hússal és rizssel, vagy a sült libacomb, bizony-bizony ez már október vége felé nagyon menő lesz, de már most is elkészítetted, kiváló választás, és hát a desszertekről már nem is beszélve, a szilvás pitét, vagy a gombócot, a friss szilva utolsó hullámának remekei, vagy a hagyományos rácsos sütemények fahéjjal és sok almával, illetve a birsalmas sajt a hagyományos édességek közül még ő is itt van, amit akár mustban is megfőzhetünk. Bizony-bizony nagyon jól hangzik ez a sok-sok finomság, viszonylag gyorsan elkészíthetőek, nem túl nehéz ételek, úgyhogy jó munkát és jó étvágyat kívánok!

Bruno Mars énekelt nálunk, kezdve volt az I Just Might, 2026 újdonsága között. Miley Cyrus is hallatja a hangját mindjárt 6 évvel ezelőttről, aki most inkább a színészi pályát választja egy ideje, de most úgy néz ki, hogy visszatért, mert ismét a Billboard 200 élén találta magát. 2013 óta először vezeti ismét az amerikai albumlistát, ez egy érdekesség. Több mint egy évtized után szerezte meg ismét az első helyet. A lemez által elért 61 ezer album egységből 47 ezer a hagyományos album eladásoknak köszönhető. 2013 óta tehát most először ilyen sikeres az énekesnő. Reméljük, hogy tartja is ezt a pozícióját. Nálunk mindjárt hírek, aztán jövök vissza a többek között, megnézzük, hogy meddig tart a vénasszonyok nyara, és hozom még a mai témánkat is.

0: Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Egy héten át a mobilozó autósokra vadászik a rendőrség. Kanabiszt, készpénzt és aranyékszereket is lefoglaltak a rendőrök. Januártól 120 ezer forintra emelkedik a nyugdíjminimum. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jövő héten fokozottan figyelik a rendőrök, kik mobiloznak vezetés közben. Október 5-től 11-ig ugyanis országos közlekedésbiztonsági akciót tartanak a Figyelj az útra program részeként. Az ellenőrzés nem csak a kézben tartott mobiltelefonokra terjed ki, hanem minden olyan elektronikai eszköz használatára is, amely elvonhatja a sofőr figyelmét. Így az üzenetírás, a képek vagy szövegek nézegetése és más hasonló tevékenységek is fókuszba kerülnek. A rendőrség célja a figyelmetlenségből eredő balesetek számának csökkentése. Nagyszabású drograzzia zajlott Hajdú-Bihar megyében. A rendőrök egyszerre 8 helyszínen csaptak le Komádiban, Körösszakálon és a környező településeken. A nyomozók információi szerint 5 férfi működtetett egy kisebb kábítószerkereskedő hálózatot a térségben. A szeptember 14-i összehangolt akcióban az 5 feltételezett terjesztőt és 18 fogyasztót is elfogtak. A kutatások során kanabiszt, készpénzt, aranyékszereket, droggyanús anyagokat és a terjesztéshez használható eszközöket is lefoglaltak. Két gyanúsítottat őrizetbe is vettek, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat. Október 5-től ismét pályázhatnak ösztöndíjra Debrecen hátrányos, szociális helyzetű fiataljai. A város idén is csatlakozott ugyanis a Bursa Hungarika programhoz. Kétféle támogatást lehet igényelni. Az A-típusra a Debrecenben élő nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók, a B-típusra pedig az érettségi előtt álló középiskolások, illetve azok jelentkezhetnek, akik 2027-től szeretnék megkezdeni felsőoktatási tanulmányaikat. Az A-típusú ösztöndíj 10 hónapra, a B-típusú akár 30 hónapra szólhat. A pályázatokat november 5-ig lehet benyújtani az Eper Bursa rendszerében. Füstöt és lángokat is lehet majd látni hétfőn az EcoPro telephelyén, de nem valódi tűzesetről lesz szó. A vállalat október 5-én reggel 9 órától tűzoltási gyakorlatot tart, amelyen valós vészhelyzeteket modelleznek ellenőrzött körülmények között. A képzés során tálca és egység tüzeket is begyújtanak, ezért füstképződést, lánghatást és hőterhelést is tapasztalhatnak a környékbeliek. A cég hangsúlyozta, mindez kizárólag a gyakorlat része. A cél, hogy a résztvevők valósághű helyzetekben gyakorolják a gyors és biztonságos beavatkozást. Jelentősen emelkednek a legalacsonyabb nyugdíjak januártól. A nyugdíj minimum 120 ezer forintra nő, Kármán András pénzügyminiszter közölte. A januári infláció követő emelés után a 108 ezer forintot el nem érő nyugdíjakat 120 ezer forintra egészítik ki. A 108 és 146 ezer forint közötti összegeket sávosan további 6-12 ezer forinttal növelik. Az árva ellátási minimum 60 ezer forintra emelkedik. A megváltozott munkaképességűek ellátása pedig 10%-kal nőnek. A kormány számításai szerint a változások 2027 elejétől több mint 700 ezer embert érintenek. Ezek voltak a térség és városunk legfrissebb információi. Én hamarosan ismét várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén sok napsütésre, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esőre nem kell számítani. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1. Hello, köszi, hogy velem tartasz itt a Sun City-ben. Hát sok minden lesz ebben az órában, is hozom a mai témánkat, úgyhogy figyelj, és még annak is utána nézek, hogy meddig tart a vénasztanyok nyara, ha pedig infót van, akkor számítok rád, 0623 16 3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Dani Járól énekelt nekünk Hazari Adás és Young Fly, de Selena Gomez is mindjárt jön 2011-es dalával, a megunhatatlan Levélek live songgal. Hát akkoriban én ezt nem bírtam volna elképzelni, hogy ilyen könnyedén fogom kiejteni ezt a karaoke dalt, na de hát azóta meg már kívülről fújjuk. Hát kérem szépen, azt is nagyon sokan tudjuk már, hogy a Vénasszonyok nyara nagyon kitartó, legyen is ez így, ha minden igaz a folytatásban is, még marad a Vénasszonyok nyara, hétfőn már azért fátyos felhők gyülekeznek, de még mindig nagyon remek lesz napközben a hőmérséklet, 21-26 fok közötti maximumokra számíthatunk, és egyébként az előrejelzés alapján csak jövő héten romlik el az idő, majd olyan pénteken, szombaton lesz majd eső, bár ezért az esőre nagy szükség van, tudod, mindig elmondom a természetnek is, persze nekünk is. Ami jó hír, hogy fronthatás nem lesz, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban továbbra is felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák. Mit tehetsz? Hát nagyon ügyelsz arra, hogy rétegesen öltözködsz, és rostban gazdag ételeket fogyasztasz, na meg nagyon sok folyadékot is, vagy hát megfelelő mennyiségben. Na jöjjenek, hogy Selena Gomez, aztán itt ezt hamarosan Hugel és Szoltó is a jamaikai dalával 2020-ből.

kapást is használnak a mai napig, hát meg kellene vezetnünk legalábbis egy friss kutatás szerint. Hát itt van példa, hogy ne dobd ki a maradékokat, a hagyományos konyha egyik legnagyobb titka. Aztán az alapanyagok házi feldolgozása, a modern élelmiszeripar és a szupermarketek rászokottak már minket arra, hogy megfizessük a kényelmet, megveszük ugye az előre filézett csirke mellett a konyhakészre darabolt zöldségkeveréket, a reszelt sajtot vagy éppen az acskós nokedlit. A nagymamák korában ez a fajta kényelmi szolgáltatás vagy nem is létezett, vagy olyan drága volt, hogy eszükbe sem jutott élni vele. Itt van az étkezés szezonálisan tipp is, pontosan tudták, hogy mikor minek van a szezonja, és a természet naptárához igazították a menüt, nem vásároltak télen importált ízterem paradicsomot vagy salátát csillagászati áron, télen a pincében és a kamrában tárolt gyökérzöldségekre, a burgonyára, a fejes káposztára és a sütőtökre támaszkodtak. Jóval olcsóbb is volt. És hát a házi tartósításról már nem is beszélve, a mai rohanó világban divatos, ugye, a hétvégi előre való főzés, valójában a nagymamák mindennapi rutinja volt, egyszerre mindig hatalmas adag alap ételeket készítettek, és hát ez a módszer nem csak azért zseniális, mert napokra megoldja az étkezést, hanem mert jelentős energiát takarít meg. Egyetlen alkalommal kell felfűteni a tűzhelyet vagy a sütőt, ami a gáz és villany számlán is megmutatkozik. Hát a kérdésem az, hogy te ezekből mit tudsz megvalósítani, egyáltalán tudod-e, hogy ezek léteztek, vagy kaptál erről bármilyen infót, de talán most, ha hallottad, akkor kipróbálod-e. 0623 16 3.

Előttem a kép, Merív Tamás énekelte nekünk 10 évvel ezelőttről, még lesz egy dal ebben az órában egy újdonság, viszont én is szeretnék hozzászólni itt a Sun City-ben a mai témánkkal kapcsolatosan, amiket írtatok, mert hát elárultam, hogy hogyan spóroltak a nagymamáink, pénztárca barát tippeket hoztam. Többen azt írtátok, hogy persze, hogy ismertétek ezeket a tippeket, csak egyszerűen nincs ma sem idő, sem lehetőség erre. Aztán volt, aki azt írta, hogy én mai napig Nagyival élek, úgyhogy nekem nagyon jó dolgom van. Hát dia, egyenesen irigyellek komolyan. 06-3-16-3000 a folytatásban is most zenélünk, aztán hírek, információk, majd várlak vissza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Kisvárdán tartott fórumot Magyar Péter miniszterelnök. Készenléti rendőrök is megjelennek Debrecen kiemelt pontjain. Önálló szervként működik tovább a Nemzeti Nyomozóiroda. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Mintegy 1300 milliárd forintnyi közvagyon került vissza az államhoz az elmúlt hónapokban. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök pénteken Kisvárdán. A kormány korábbi közlése szerint ebből legalább 1280 milliárd forint a megszüntetett közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódik. Magyar Péter a fórumon több korábbi kisvárdai beruházást is bírált, és szóba hozta Sesták Miklós volt fejlesztési miniszterügyét. Mint köztudott, Sestákot korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt 30 napra letartóztatták. Magyar Péter a Kisvárdai Fórum után ellátogatott a Mastergood tulajdonosához, idősebb Bárány Lászlóhoz, hogy tájékozódjon a foglalkoztatási helyzetről, a magyar és külföldi vendégmunkások arányáról. Az online világ egyre fontosabb, de a személyes kulturális élmény továbbra sem veszíti el a jelentőségét. Erről is szó volt egy egyetemi szakmai kerekasztal beszélgetésen. A kulturális szektor képviselői a technológiai fejlődés hatásairól, a változó közösségigényekről, valamint az online és offline kultúrafogyasztás kapcsolatáról egyeztettek. Abban is egyetértettek, hogy több együttműködésre és új megoldásokra van szükség ahhoz, hogy a kulturális szektor lépést tartson a változásokkal. Több rendőrrel, készenléti egységekkel és drónos ellenőrzésekkel erősíteni a közbiztonságot Hajdú Bihar új rendőrfőkapitánya. Bakrihár szerint a kiemelt helyszíneken, így a Petőfi téren, a nagyállomásnál és a buszpályaudvar környékén továbbra is fokozott jelenlétre lehet számítani, amelyet készenléti rendőrökkel is megerősítenek. A közlekedőket drónokkal is ellenőrzik, ezekkel több piros lámpán áthajtó autóst már dokumentáltak. A rendőrfőkapitány szerint a fix sebességmérők szintén visszatartó erőt jelentenek. Közölte azt is, hogy több bűncselekmény történik, mint tavaly ilyenkor, ugyanakkor a felderítési arány továbbra is magas. Október 5-től ismét pályázhatnak ösztöndíjra Debrecen hátrányos, szociális helyzetű fiataljai. A város idén is csatlakozott ugyanis a Bursa Hungarika programhoz. Kétféle támogatást lehet igényelni. Az A-típusra a Debrecenben élő nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók, a B-típusra pedig az érettségi előtt álló középiskolások, illetve azok jelentkezhetnek, akik 2027-től szeretnék megkezdeni felsőoktatási tanulmányaikat. Az A-típusú ösztöndíj 10 hónapra, a B-típusú akár 30 hónapra szólhat. A pályázatokat november 5-ig lehet benyújtani az EPER Bursa rendszerében. Jelentősen átalakult a magyar rendőrség szervezete október 1-től. A Nemzeti Nyomozóiroda kivált a készenléti rendőrségből és önálló országos illetékességű szervként működik tovább. Az NNI-hez került a Terror Elhárítási Központ felderítési igazgatósága is. A TEK megtartotta nevét és speciális feladatait, de az általános rendőrségi szervezetbe integrálták. Megszűnt önálló rendvédelmi szervként az országgyűlési őrség is. A személyvédelmi feladatait a TEK más feladatainak jelentős részét pedig a készenléti rendőrség vette át. A rendőrség közlése szerint az átszervezés összességében nem járt létszámcsökkentéssel.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén sok napsütésre, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esőre nem kell számítani. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, újra pörög a Sun City, köszi, hogy itt vagy Damien Daviddel, folytatjuk, nagyon boldog névnapot a Helgáknak, hogyha ismersz Helgát, köszönts fel, és persze mindenkit, aki ma ünnepel. A folytatás mindjárt a csillagok, hozzák a napi tanácsot és a témánkhoz, és még mindig hozzá lehet szólni, spórolásról beszélgetünk.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Persze, hogy jósoltak a csillagok október 3-ára szombatra is. Kedves Kósa, problémás időszakokban mutatkozik meg igazán, hogy ki az igazi barát. Béka, ha azt érzed, hogy nem győzöd egyedül a feladataidat, akkor kér segítséget. Ékrek, nem kell mindig mindenkit szembesítened a véleményeddel. Rák, ha az elmúlt napokban nem tudtál hosszabb időt tölteni a pároddal, akkor a mai estét szánd arra, hogy meghitt romantikus hangulatban élvezzétek egymás társaságát. Oroszlán, meg vagy arról győződve, hogy a problémáidat senki más nem tudja megoldani helyetted, ezért ritkán kis segítséget pedig érdemes lenne. Szűz, ma késő furcsa kedvedben lehez, de ez nem akadályoz meg abban, hogy a legjobb tudásod szerint végezd el a rád bízott feladatokat. Azért arra figyelj, hogy senkit ne bánts meg. Mérleg, a szerelmeddel most igazán jól meglennétek, csak az a baj, hogy nem tudtok annyi időt együtt tölteni, amennyit szeretnétek. Próbáljátok meg a lehetőségeiteket kihasználni. Skorpió, rendszeresen elköveted ugyanazokat a hibákat. Érdemes előbb rendezni a vitáidat. Nyilas, az elmúlt időszakban csalódások miatt a munkádba temetkezel, és nem veszed észre, hogy közben az élet elsuhan melletted. A munka ne menjen a család rovására. Bak, ma készülj föl arra, hogy bizonyos dolgok az életedben nem úgy alakulnak, ahogyan ezt eredetileg eltervezted, de ne keseredj el. Viszont a megszokott és bevált dolgok csak addig jók, amíg el nem unod őket, ha már régóta tervezel változásokat, még egy picit várj. Halak, ma a türelmet és kitartást kell gyakorolnod. Sunshine FM.

Erősen élőszört itt a Sunshine-on, kérem szépen, van egy témánk, ami úgy gondolom picit felborzolta a kedélyeket, hogy hogyan spóroltak a nagymamáink, legalábbis próbáltam segíteni ezzel, mert összeszedték a kutatók, jól kikutatták, hogy négy pénztárca barát konyhai szokás létezik. Hát az a helyzet, hogy a korszakok változnak, generációk is, és hát nem vagyok benne biztos, ezt már Ildi írja, hogy ez annyira könnyen megvalósítható, de egyébként tök jó tipp, én például nem szoktam kidobni a maradékokat. Bizony, a legnagyobb spórolást a zöldségmaradékok és csontok gyűjtése jelentette régen. A sárgarépa végei, a hagyma külső héja, a zellerzöldje és a húsok csontjai mindegy nagy fazékban kötöttek ki. Ebből órákon át tartó lassú főzésen sűrű vitaminokban gazdag alaplé készült, amely a későbbi levesek, főzelékek és szószok alapjául szolgált, teljesen kiváltva a drága bolti ételízesítőket és leves kockákat. Úgyhogy érdemes egyébként így kutakodni, meg utána nézni, vagy netán, ha nagy él, akkor még őt is bevonni ebbe, hogy segítsen. 0623 16 3000, akár ide meg is írhatod, hogy mit mondott.

Alig hiszem, mert komolyan mondom, hogy mindjárt dél, hivatalosan is ebédidő, ne spórolja az időt, ne lebédelj, ha már ez a mai témánk, egy jó, finom, kiadós kis ebéd, most én azt gondolom belefér, már csak azért is, mert hétvége van. Alex Warren és a Fever Dream még mindenképpen itt lesz ebben az órában, aztán folytatjuk, belecsapunk a Sun City délutáni verziójába. Ne felejtsd el, hogy kettőig biztosan itt vagyok veled.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
4: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Háromféle címletben kézbesítik az iskola kezdési támogatást. Állami forrásokra vár a debreceni Brassai fejlesztése. Korszerűbb és gyorsabb lehet a határellenőrzés. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
2: November végéig megérkezik az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos része a jogosult családokhoz. Az utalványokat 6 darab 5 ezer, 6 darab 2000 és 8 darab 1000 forintos címletben kézbesítik. A támogatást 2027. március 15-ig lehet majd felhasználni. Nem csak tanszerekre, hanem többek között ruházatra, fejlesztőjátékokra, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre és bizonyos digitális eszközökre is elkölthető. A kormány tájékoztatása szerint a második részlet mintegy 400 ezer jogosult gyermek családjához jut el. Állami forrásra vár a debreceni Brassai Sámuel műszaki technikum fejlesztése. Debrecen most azt kéri az országos döntéshozóktól, hogy mielőbb szülessen döntés a beruházás finanszírozásáról. A felújításra és bővítésre kiírt közbeszerzés már februárban eredményes lett. A munkát a Hunép végezheti el. Bruttó 7 milliárd 912 millió forintért. A fejlesztésre a folyamatosan növekvő diák létszám miatt van szükség. A tervek szerint új műhelyek és tantermek épülnek, átalakítják a meglévő épület egy részét, a jelenlegi sportpálya helyén pedig új tornatermet alakítanak ki. Cél egyenesben van Debrecen új tehermentesítő útjának építése. A Domokos-Márton út másfél kilométeres folytatása már 85%-ban elkészült, a 354-es főút és a Vezér utca között. Az új szakasz a Böszörményi úttal párhuzamosan halad, így jelentősen csökkentheti a város északnyugati részének forgalmi terhelését, és könnyebbé teheti a Józsa felől érkező közlekedését. A műszaki átadást november elejére tervezik, az engedélyektől függően pedig akár decemberben megindulhat a forgalom. A beruházás állami forrásból, több mint 8 milliárd forintból valósul meg. Új a régióban egyedülálló mesterszak indul jövő szeptembertől a Debreceni Egyetemen. A gyermeknevelés és gyógypedagógiai karon gyógypedagógia tanármesterképzést indítanak, amely korábban csak Budapesten volt elérhető. A 3 fél éves képzés a már 9 éve működő gyógypedagógus alapszakra épülne. A hallgatók a tanári és szakmódszertani ismeretek mellett többek között alternatív kommunikációval, adaptív tanulásszervezéssel és fogyatékos ügyi kutatások is foglalkoznak majd. Az első évfolyam 2027. szeptemberében kezdhet, a végzettek pedig akár doktori képzésben is folytathatják tanulmányaikat. Több mint 5,3 milliárd forintból korszerűsítik a magyar határforgalmi ellenőrzési rendszert, a fejlesztés a debreceni repülőteret is érinti. Az országos rendőrfőkapitányság új okmány és új lenyomatolvasókat, mobil ellenőrzési eszközöket, automatizált határátléptető rendszereket és önkiszolgáló kioszkokat is szerez be. A beruházás a magyar-szerb és a magyar-ukrán határátkelők mellett a budapesti, debreceni és sármelléki repülőtereken valósul majd. A cél a határellenőrzések gyorsítása, korszerűsítése és az uniós határintegrációs rendszerhez kapcsolódó feladatok támogatása. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
2: Újabb nigériai tehetséget igazolt a DVSC. Kisvárdáról jött a rutinos kapus a Deachoz. Következnek sporthíreink. Újabb fiatal nigériai tehetséget szerződtetett a DVSC. A 18 éves Abdul Kirem Ibrahim kezdetben a kis Lokit erősítette. A védekező középpályás az iConnect Football Academy csapatától érkezett Debrecenbe. A klub tájékoztatása szerint Ibrahim elsősorban labdaszerzésben és a védekező párharcokban erős, elsőként pedig az NB1 3-as DVSC 2-es keretéhez csatlakozik. A Lokinál korábban már bevált egy hasonló profilú nigériai játékos, később azonban klubrekordot jelentő összegért igazolt a francia élvonalbeli Lens együtteséhez. A Deacban folytatja pályafutását a Loki korábbi kapusa Rbina Alex, A 31 éves MB1-es tapasztalattal is rendelkező hálóőr Nyíregyházán nevelkedett, 2019-ben igazolt a DVSC-hez, az elmúlt két szezont pedig Kisvárdán töltötte. Rabina már részt vett az első edzésén új csapatánál, és azt mondta, célja, hogy hozzásegítse a Deácot a bajnoki cím megszerzéséhez. A klub sportigazgatója szerint a rutinos kapus érkezésével elsősorban csapat stabilitást és versenyképességet szeretnének tovább erősíteni. Ma Debrecen környékén sok napsütésre, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esőre nem kell számítani. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, indul is a Sun City délutáni verziója, bele is csapunk a húrok közé, hogyha lehet így fogalmazni. Mindjárt hozok közlekedési info Debrecen útjairól, de előtte még a mai nap érdekességét is elárulom.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Sunshine-on. Hát kérem szépen, a folytatásban arról, hogy nagyon különleges ez a nap, azt már tudjuk, hogy a Helgáknak mindenképpen, de képzeld el, hogy Evald és Évald napja is ma van. Sőt, ma van a természetvédelem és az erdei séták napja is, és mi több, a népi megfigyelésekre is szoktunk figyelni. Például, ha októberben sok a makka fákon, akkor hosszú és havas lesz a telünk. Úgyhogy, ha tölgyfák alatt jársz, akkor számold a makkokat, én pedig mindjárt számolom az információkat, főleg, hogyha te is segítesz ebben az utakon, mindjárt szétnézünk. 0-23-16-3000, addig is Ani Bisztél, terep, aztán érkezik mindjárt Lost Frequencies is.
1: A

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Kedves úton levő már is szólok, hogy a Kishegyesi úton nagyon-nagyon legyen résen, ugyanis trafi. Hasonló a helyzet az István úton is, és van még mire figyelni, ezt többen jeleztétek, hogy a Domokos Márton úton is rendőri jelenlét van. Köszönöm szépen, jó utat, baleset és csekkmentes közlekedést.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Barbra Streisand.

0: Miami Murphy még ebben az órában biztosan itt lesz, de utána rögtön érkezik a legfrissebb hírekkel Szücsi. Többek között fontos információkat hallhatunk az aranykonvoj üggyel kapcsolatosan, úgyhogy figyeljünk, füleljünk Szücsi híreire, a hírek után pedig belecsapunk a Sun City utolsó órájába.
1: Hát,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: A központi nyomozó főügyészséghez került az aranykonvoj ügye. Megverte az eladót, majd hazament aludni a debreceni rabló. Vizsgálhatják a Szerbiának eladott magyar harci járművek ügyét. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A központi nyomozó főügyészség vette át az úgynevezett aranykonvoj teljes nyomozását. Az eljárás sértett sanyargatásával elkövetett, jogellenes fogvatartása gyanúja miatt indult, és eddig a fővárosi nyomozó ügyészség folytatta. Az ügy előzménye, hogy márciusban az M0-áson 2 Ukrajnába tartó járművet állítottak meg a hatóságok. A kocsikban 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat szállítottak. Az ügyészség közölte, a nyomozás minden szálra terjed, függetlenül attól, hogy az kit vagy mely szervezeteket érint. Az ágyában aludt az a férfi, akit egy debreceni kisbolt kirablásával gyanúsítanak. A rendőrség szerint október 1-én délután 1 óra körül támadt rá a Bartók Béla úti üzlet eladójára. Többször megütötte, megfenyegette, majd pénzt követelt tőle. Közel 100 ezer forinttal menekült el. A rendőrök azonnal megkezdték a keresését, az állomásokat és a forgalmasabb csomópontokat is ellenőrizték. Egy nyomkövető kutya végül egy közeli ingatlanhoz vezette őket, ahol a 34 éves férfit az ágyában alva találták meg. A szabolcsi lakost őrizetbe vették, ellene rablás és súlyos testi sértés kísérlete miatt indult eljárás. Füstöt és lángokat is lehet majd látni hétfőn az EcoPro telephelyén, de nem valódi tűzesetről lesz szó. A vállalat október 5-én reggel 9 órától tűzoltási gyakorlatot tart, amelyen valós vészhelyzeteket modelleznek ellenőrzött körülmények között. A képzés során tálca és egységtüzeket is begyújtanak, ezért füstképződést, lánghatást és hőterhelést is tapasztalhatnak a környékbeliek. Mintegy 200 önkormányzati bérlakás hasznosítása indulhat el Debrecenben az új lakásrendszer alapján. Az október 1-én életbe lépett szabályozás szerint a lakásokat szociális, költségelvű és piaci kategóriába sorolják. Elsőként 40 szociális bérlakást készítenek elő, ezek felújítása várhatóan november végére fejeződik be. A lakásigénylési felhívás pedig 2027. januárjában jelenhet meg. A kérelmek benyújtására 30 nap áll majd rendelkezésre. A város ismét várja azok jelentkezését, akik legalább 15 méter magas, arányos koronájú fenyőt ajánlanának fel a Kossuth tér ünnepi díszének. A kiválasztott fa a nagy templom előtt áll majd karácsonykor. Az önkormányzat a kivágást és a biztonságos elszállítást is vállalja, előtte azonban személyesen megvizsgálják a felajánlott fákat. Fontos, hogy azok munkagépekkel is jól megközelíthetőek legyenek. Jelentkezni október 31-ig lehet e-mailben, a fa címének, méretének és fotóinak megküldésével, valamint egy rövid, hozzákapcsolódó történettel. Feljelentést tett Ruszinszendi Romulus honvédelmi miniszter a Szerbiának eladott magyar páncélozott harcjárművek ügyében. Az előző honvédelmi vezetés idején 108 BTR-t, mintegy 500 000 000 forintért értékesítettek, vagyis darabonként körülbelül 4,6 millió forintért. A miniszter szerint kérdéseket vett fel az is, hogy a járművek értékét egy korábban ingatlan becsléssel foglalkozó cég állapította meg. Ruszinszendi közölte, ha a nyomozó hatóságokra bízza annak megállapítását, történt-e visszaélés az értékesítés során.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén sok napsütésre, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esőre nem kell számítani. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Indítom is az utolsó órát a Sun City-nek, Olivia Dean-nel kezdünk is MNI-nél, hamarosan hozom a kettető legjobb pillanatát is, a látás hónapjával kapcsolatos infókat kapunk, programtipjeim is vannak, és továbbra is számítok rá.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene! Ez a Sun City.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: és Marzsakó Dávid és a Valaki Mondta szólt itt a Sunshine-on. Hát ez egy kicsit olyan, nem is tudom, nekem picit szomorkás ez a dal, de nem hagyjuk magunkat, most nem fogunk szomorkodni, nem depizünk, főleg mert tart még a vénasszonyok nyara. És hát bár nyár, de mégis október, megkezdtük ugye már most harmadik napja az ősz második hónapját, ami tök jó dolog. Éppen ezért hívnám fel a figyelmet arra, hogy különleges ez a hónap, hiszen a látás hónapja van. A Keltetőben pedig tegnap ezzel foglalkoztak a többiek.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: A látás hónapja van, tehát a Kylie Jenner a Metával AI szemüveget csináltak. Én azt szeretném tudni, hogy ez a látás segíti? Vagy ez elmeséli semmi, vagy csak ez egy napszemüveg.
3: Olyan... Nem, ez egy nap. Tudsz vele beszélgetni, Kylie Jenner hangjaként válaszol. Ez a nagy újítás benne.
4: De kellett ez
2: hogy...
4: nekem.
2: Figyelj, ha te most azt mondod, hogy éppen Kylie Jenner hangján szóltál hozzám, én azt is elhiszem.
4: Igen.
2: Tehát, hogy, mert nem ismerem úgy Kylie Jenner hangját, de valahogy nem éged be a fülembe még.
4: Parádés, nem? Amikor olajat cserélsz a kocsiba, és megkérdezed, hogy hány newtonméterrel kell vajon meghúzni a leeresztő csavart, és Kylie Jenner elmondja, 100 newtonméterrel húzni. Ez engem megnyugtat.
2: Na tessék, Laci a gyakorlati
3: kérdés. De lehet, nem, hogy valaki rajong érte.
4: Na, így lehet eladni mindent egy ilyen.
2: Figyelj, Kylie Jenner hangját be tudnád játszani?
5: So, follow me.
2: Mondd már azt, hogy so, follow me.
5: So, follow me.
2: Teljesen olyan volt, mint Kylie Jenner, nem,
4: ennyi,
2: Laci?
4: Nem kéne nekünk ezt piacra dobni.
3: A Sunshine AI
2: szemüvege.
4: Nem, Marát már a múlt héten piacra dobtuk, amikor volt a...
2: Tényleg?
4: Hát nem, az OnlyFansnál. De hogy... Tehát egy szaunánál is
2: írítálja. Szaunával csukott szemmel.
4: Úgy ülsz bent.
2: Tök jó, igen, tök jó, mert mellette ülnek.
4: Folyik főleg, az izzadság, mert mindent emelik.
2: Főleg azért.
4: Józsikám, itt vagy még?
2: Főleg, ha olyan szauna, hogy csupasz szauna, tudod, tehát, hogy nem, igen, csak törölköző van rajtad, érted, akkor tudsz is sötétei tapogatni jobbra-balra.
3: Megfogsz valamit,
2: és mondod, hogy ne haragudj, csak tudod, a kontaktlencsé miatt csupasz.
4: Eljátszod a vakot.
3: Aha, jó, de nem biztos, hogy egy jó csaj ül melletted, hanem mondjuk egy öreg bácsi.
2: Hát ráfogsz valamire.
3: Egy asszonyfigyére.
2: Érzed, hoppá, mire fogsz rá?
4: Hirtelen akkor mégiscsak kinyitod a szemed.
2: Igen, hoppá, akkor kiugrik a lencse.
4: Kicsit arrébb ülnék, mert kontaktlencse azt írja az ország, hogy mindig jó csajok mellé kell ülni.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Ez a Sun City. Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: 93.5 Sunshine FM
1: programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM program ajánló.
2: A program lehetőség a folytatásban is. Ajánlom figyelmedbe vasárnapra az állatok világnapját a Hortobágyi Vadas Parkban. 10 órától a lány, aki a szavakkal varázsolt Szabó Magdas születésnapjára emlékezünk a Szigetkék tematikus parkban. Hétfő 8 órától Ókút maraton, egész napos felolvasó maraton, szabos felolvasó maraton,

Jön a Sunshine Top 40-nál, egy Csiron is a Camera fog szólni, de még előtte azért visszakanyarodnék ahhoz, hogy mennyi minden történt itt a Sun City-ben 8 órától kezdve. Ugye az őszi fáradtságot próbáltuk kezelni, hoztam recepteket is ehhez kapcsolódóan, és volt egy témánk, sőt igazából nem is egy, de az egyikhez mindenképpen visszatérnék. Azt kérdeztem, hogy te a régi szokásokat, hagyományokat figyelembe véve tudsz-e spórolni az ételekkel, illetve tudod-e, hogy hogy kell bánni mondjuk a nagymamáit, a szokásait mennyire tartod még most is. Hát a többség azt írta, hogy bárcsak lenne annyi idő, mint nagyinak volt, akkor biztos, hogy sokkal másabb lenne. A konyhám szalad, mint mindig. Köszi, hogy erre is felhívtad a figyelmet, mosolyjál Marcsitól. Hát drága Marcsi, próbáld magad utolérni. Ezt kívánom egyébként mindenkinek, úgyhogy kitartást. Még azért van idő hétvégig, aki teheti, pihenjen, és persze törtekezzen a napsütéssel, hiszen kitart még a vénasszonyok nyara. Én Földi Betty vagyok, tartalmas pihentető hétvégét, tehát tartsanak a folytatásban is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Novembertől új gyógyszerhatóság működik Magyarországon. Szigoríthatnak a falubuszok támogatási rendszerén. A jövő évi költségvetésről tárgyal a kormány Erdőbényén. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Új korszak jöhet a gyógyszerek támogatásában. November 1-én önálló gyógyszerhatóság kezdi meg működését, közben 2 éven belül a finanszírozási rendszert is alapjaiban átalakítanák. A tervek szerint a támogatási döntéseknél nem csak azt vizsgálnák, mennyibe kerül egy készítmény, hanem azt is, milyen tényleges egészségügyi eredményt hoz a betegeknek. A NEAC betegközpontúbb értékalapú finanszírozásra állna át. Az új modelleket először pilot programokban tesztelnék. Az önálló országos gyógyszerészeti intézet pedig gyorsítaná az engedélyezéseket, növelni a klinikai vizsgálatok számát és csökkenteni az adminisztrációt is. A tengerpartokon fotózott falubuszok után változhatnak a támogatási szabályok. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium most közölte. A jövőbeni pályázatoknál figyelembe veszik az eddigi programok tapasztalatait. Az elmúlt hónapokban Horvátországban, Albániában, Görögországban és Olaszországban is lefotóztak magyar falu program feliratú kisbuszokat. A tárca szerint az önkormányzatok maguk szabályozzák a járművek használatát, magáncélra azonban nem használhatók. Hosszú távú megoldást sürget a szabolcsi almatermelők problémáira Magyar Péter. A miniszterelnök kisvárdai fórumán az asszályról, a gyenge termésről és az alacsony felvásárlási árakról beszélt, és azt mondta, a gazdákkal egyeztetve olyan stratégiára van szükség, amely hosszabb távon is biztosítja a hazai almatermesztés fennmaradását. Felvetette az árnyéstop felülvizsgálatát is. A kormányfő kezdeményezni továbbá a Szent István vidékfejlesztési program október 7-i jelentkezési határideje meghosszabbítását. A hivatalos kiírás szerint jelenleg ez a dátum érvényes. Csaknem 49 milliárd forint értékű közlekedésfejlesztési csomagot indítana el a kormány, nagyrészt uniós forrásból. Magyarország 6 projekttel pályázik az Európai Hálózat finanszírozási eszköz programjában. A tervek között szerepel a Budapestet Béccsel és Varsóval összekötő nagysebességű vasút magyarországi szakaszának előkészítése, valamint a Balaton-Szentgyörgy-Gyékényes vasútvonal fejlesztése is. A Budapest Airporton új polgári és katonai célra is használható forgalmi előteret alakítanának ki. Emellett önvezető járműveket támogató digitális infrastruktúrára és nehézgépjárművek ultragyors elektromos töltőire is pályáznának. A 6 projekt tervezett bruttó összértéke mintegy 48,5 milliárd forint. A jövő évi költségvetésről és több százezreket érintő nyugdíjintézkedésekről is tárgyal ma a kormány Erdőbényén. A kabinet kétnapos kihelyezett ülést tart a Tokajhegy aljai településen. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint a 2027-es költségvetést még októberben bemutatják, és várhatóan az idei büdzsé módosítása is napirendre kerül. A tervek szerint januártól 28.500 forintról 120.000 forintra emelkedik a legkisebb öregségi nyugdíj, és több más ellátás összege is nő. A kormányülésen emellett a gazdaságról, a közigazgatás átalakításáról, az energetikáról, a vízgazdálkodásról és a klímahelyzetről is tárgyalnak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma kellemes napos őszi idő várható térségünkben, időnként kevés felhővel, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délután 23 és 24 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Bettinek köszönjük szépen az elmúlt órákat, klassz hétvégét kívánok mindenkinek, 2:04 indul a hivatalos listánk a Sunshine Top 40, a következő 4 órában meghallgatjuk Magyarország, Európa és Amerika legkedveltebb zenét, a sereghajtó Üzsel és a Moving to the Sun.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene! Sunshine Top 40.
1: 40.

epizódos kedvencek. Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó zene. I just wanna go down, da-da-dum, all night.

0: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajtok mosolyogni.
1: Ez a Sunshine FM. Csak jó
2: zene. Bemásztunk, lógtunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jók, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a bece nevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: Rockstar a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Ezen a héten az enyémből a 38. a Sunshine Top 40-es listánkban. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Sikert naptározunk, mert képzeljétek, szombaton eltávolító napot írunk. Ilyenkor érdemes végig gondolni, mi az, ami már csak foglalja helyet az életünkben. Lehet ez egy rossz szokás, egy felesleges teher, egy régóta húzódó ügy, vagy akár egy olyan gondolat, ami már nem visz előre minket. Ma jó alkalom lehet arra, hogy rendet tegyünk magunk körül, és egy kicsit magunkban is. Nem kell mindent egy nap alatt megoldani, de elég egy dolgot elengedni, ami már inkább hátráltat, mint segít minket, és már is sokkal kiegyensúlyozottabb lesz a napunk. Ezek tehát így szombatra annak kiváló kis praktikák, valamint a tanácsok a sikernaptárunk szerint. A Diaz Menta projekttel folytatjuk itt a 37. helyről a vadonatúj, ez a méreg itt a Sunshine Top 40-ben.

0: szárnya.
1: Sunshine Top 40.
2: 35. Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Szerintem a kezdetektől csak szóltok az autóban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Rádió.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és nagyon kellemes hétvégét, újabb út információkkal folytatjuk. Köszönöm szépen a rengeteg hallgatói visszajelzést. Bálint írt nemrég, hogy Nyíregyházán a Debreceni úton, valamint a Tokaj úton is látta a rendőröket vadászni. A 4-esen téglásnál is legyünk megfontoltak, ott is korábban

0: Mit hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenéket játszottok, és rengeteg kis élménnyel gazdagodik az ember.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: Ismét fittek leszünk Bence Bénével, a Fight Club ügyvezetőjével, hiszen a következő percekben egy érdekes témát vesézünk ki.
2: A hidegterápia esetén fontos, hogy ne csak a közösségi médiával tanuljunk róla. A 3 és 15 fok közötti víz egy nagyon erős hideg inger. A szervezet erre azonnal reagál, ezért a fokozatosság kulcsfontosságú. Egy rövid, kontrollált merülés is komoly inger lehet a testnek, és ha bármilyen rosszul lét jelentkezik, azonnal hagyjuk abba. A hidegterápia akkor tudatos, ha nem a határaink feszegetéséről szól.
3: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény.
5: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555-öt.
5: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
7: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
3: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
3: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonság.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Háromféle címletben kézbesítik az iskola kezdési támogatást. Állami forrásokra vár a debreceni Brassai fejlesztése. Korszerűbb és gyorsabb lehet a határellenőrzés. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: November végéig megérkezik az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos része a jogosult családokhoz. Az utalványokat 6 darab 5 ezer, 6 darab 2000 és 8 darab 1000 forintos címletben kézbesítik. A támogatást 2027. március 15-ig lehet majd felhasználni. Nem csak tanszerekre, hanem többek között ruházatra, fejlesztőjátékokra, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre és bizonyos digitális eszközökre is elkölthető. A kormány tájékoztatása szerint a második részlet mintegy 400 ezer jogosult gyermek családjához jut el. Állami forrásra vár a debreceni Brassai Sámuel műszaki technikum fejlesztése. Debrecen most azt kéri az országos döntéshozóktól, hogy mielőbb szülessen döntés a beruházás finanszírozásáról. A felújításra és bővítésre kiírt közbeszerzés már februárban eredményes lett. A munkát a Hunép végezheti el. Bruttó 7 milliárd 912 millió forintért. A fejlesztésre a folyamatosan növekvő diák létszám miatt van szükség. A tervek szerint új műhelyek és tantermek épülnek, átalakítják a meglévő épület egy részét, a jelenlegi sportpálya helyén pedig új tornatermet alakítanak ki. Cél egyenesben van Debrecen új tehermentesítő útjának építése. A Domokos-Márton út másfél kilométeres folytatása már 85%-ban elkészült, a 354-es főút és a Vezér utca között. Az új szakasz a Böszörmény úttal párhuzamosan halad, így jelentősen csökkentheti a város északnyugati részének forgalmi terhelését, és könnyebbé teheti a Józsa felől érkező közlekedését. A műszaki átadást november elejére tervezik, az engedélyektől függően pedig akár decemberben megindulhat a forgalom. A beruházás állami forrásból, több mint 8 milliárd forintból valósul meg. Új a régióban egyedülálló mesterszak indul jövő szeptembertől a Debreceni Egyetemen. A gyermeknevelés és gyógypedagógiai karon gyógypedagógia tanármesterképzést indítanak, amely korábban csak Budapesten volt elérhető. A három fél éves képzés a már 9 éve működő gyógypedagógus alapszakra épülne. A hallgatók a tanári és szakmódszertani ismeretek mellett többek között alternatív kommunikációval, adaptív tanulásszervezéssel és fogyatékos ügyi kutatások is foglalkoznak majd. Az első évfolyam 2027. szeptemberében kezdhet, a végzettek pedig akár doktori képzésben is folytathatják tanulmányaikat. Több mint 5,3 milliárd forintból korszerűsítik a magyar határforgalmi ellenőrzési rendszert, a fejlesztés a debreceni repülőteret is érinti. Az országos rendőrfőkapitányság új okmány és új lenyomatolvasókat, mobil ellenőrzési eszközöket, automatizált határátléptető rendszereket és önkiszolgáló kioszkokat is szerez be. A beruházás a magyar-szerb és a magyar-ukrán határátkelők mellett a budapesti, debreceni és sármelléki repülőtereken valósul majd meg. A cél a határellenőrzések gyorsítása, korszerűsítése és az uniós határintegrációs rendszerhez kapcsolódó feladatok támogatása. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Fantasztikus hétvégét kívánok mindenkinek, köszönjük szépen a friss infókat, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a top 40-es listánk, jön a 30. helyről Jennifer Lopez, itt a David Guettával közös vadonatúj, ez a Save Me Tonight, egy igazi nagy kedvenc itt a Sunshine FM-en.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül, Sunshine FM. Csak jó zene!
5: Sunshine Top 40
0: 30.

Empire of the Sun és a Walking on the Dream ezen a héten a 29. a top 40-es listánkban. Klassz napot kívánok mindenkinek. Jonas Blue-val folytatjuk. Itt az újdonság az Edge of Desire, amely arról szól, amikor valakin annyira fontos lesz számunkra, hogy nélküle egyszerűen üresnek érezzük magunkat. A zenében ott van az a felszabadító érzés, amikor két ember igazán jól érzi magát együtt. Egy könnyed nyári zenei október elején.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Szombaton is elfordulunk a horoszkópokra, megérkezett hozzánk Kiskata, szia!
2: Szia, Roli! A kos türelmét próbára teheti néhány váratlan lassulás, ám a céltudatossága végül átsegíti a mai akadályokon. A bika ínyenc oldalát mutathatja meg ma este, egy finom vacsora elkészítésével zárhatja a napot, aminek családja is örülni fog. Az ikrek ezer felé figyelne egyszerre, ezért érdemes összeírni a legfontosabb lépéseket a szétforgácsolódás elkerülésére. A rák érzelmi biztonságra vágyik, és a családi körben eltöltött minőségi idő adja meg számára a valódi feltöltődést. Az oroszlán ma központi figurává válik a munkahelyi társaságban, és szívesen vállalja az irányító szerepét. Milyen meglepő! A szűz rendszerező képessége ma aranyat ér, hiszen egy

Talk to You ezen a héten a 22. a Sunshine Top 40-es listánkban, és megyünk is tovább, jön a 21. helyről a Honey Beast formáció. Itt az újdonság a Daniel Fivel közös Bár csak lennék című zene, amely arról szól, hogy az ember néha szeretne más lenni, máshol tartani, vagy egyszerűen kiszabadulni abból, amiben éppen van. Benne van a vágyakozás, az önmagunkkal való elégedetlenség és az a gondolat, hogy milyen jó lenne egy másik élethelyzetbe kerülni, és az talán mennyivel jobb lenne számunkra. Kicsit melankólikus, kicsit útkereső, na de ilyen egy igazi honeybee zene, itt a Top 40-ben a 21. helyről.

0: lennék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 55 55 55.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, balesetmentes közlekedés, és hétvégén megnövekedett a forgalom a vármegyék területén, elsősorban a határállomások irányába, és nagy a idegen forgalom is a vármegyék területén. Elsősorban leterheltek a főútvonalak, beleértve az M3-as autópályát is, és több helyen van sebességkorlátozás főútvonalakon, lakotelten kívül 471-es számú főútvonal, és a 4-es főútvonal, ami az ország leghosszabb főútvonala, úgy Hajdú és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is jelentősen le van terhelve. Lakotelten kívül rengeteg helyen van sebességkorlátozás, elsőnek Bocskaikert, Eveskül területén, de Debrecen belterületére érve több munkaterület is van, amik hétvégén meg vannak jelölve, és kellő oldaltávolságot tartsanak minden egyes kikúpozott, kibójázott munkaterületnél, a terelőtáblákat, terelőnyilakat vegyék figyelembe. És ugyanez vonatkozik majd hétfő reggel, amikor kezdődnek a munkálatok, útfelújítás, burkolatjavítás és útburkolati jelek festésével kapcsolatosan. A menetrend szerint közlekedő helyi és helyközi járat autóbuszok haladását segítség, pontosabban a tömegközlekedési járművekét. Reméljük, a vasúti közlekedésben nincs komolyabb fennakadás és menetidő növekedés, nyilván zsúfoltak a vasúti szerelvények, beleértve az Intercity-ket is. Köszönöm a figyelmüket, balesetmentes jó utat, kellemes hétvégét, utonsi nem vizenés a levegőben.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Egy héten át a mobilozó autósokra vadászik a rendőrség. Kanabiszt, készpénzt és aranyékszereket is lefoglaltak a rendőrök. Januártól 120 ezer forintra emelkedik a nyugdíjminimum. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Jövő héten fokozottan figyelik a rendőrök, kik mobiloznak vezetés közben. Október 5-től 11-ig ugyanis országos közlekedésbiztonsági akciót tartanak a Figyelj az útra program részeként. Az ellenőrzés nem csak a kézben tartott mobiltelefonokra terjed ki, hanem minden olyan elektronikai eszköz használatára is, amely elvonhatja a sofőr figyelmét. Így az üzenetírás, a képek vagy szövegek nézegetése és más hasonló tevékenységek is fókuszba kerülnek. A rendőrség célja a figyelmetlenségből eredő balesetek számának csökkentése. Nagyszabású drograzzia zajlott Hajdú-Bihar megyében. A rendőrök egyszerre 8 helyszínen csaptak le Komádiban, Körösszakálon és a környező településeken. A nyomozók információi szerint 5 férfi működtetett egy kisebb kábítószer kereskedő hálózatot a térségben. A szeptember 14-i összehangolt akcióban az 5 feltételezett terjesztőt és 18 fogyasztót is elfogtak. A kutatások során kanabiszt, készpénzt, aranyékszereket, droggyanús anyagokat és a terjesztéshez használható eszközöket is lefoglaltak. Két gyanúsítottat őrizetbe is vettek, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat. Október 5-től ismét pályázhatnak ösztöndíjra Debrecen hátrányos, szociális helyzetű fiataljai. A város idén is csatlakozott ugyanis a Bursa Hungarika programhoz. Kétféle támogatást lehet igényelni. Az A-típusra a Debrecenben élő nappali tagozatos felsőoktatási hallgató, a B-típusra pedig az érettségi előtt álló középiskolások, illetve azok jelentkezhetnek, akik 2027-től szeretnék megkezdeni felsőoktatási tanulmányaikat. Az A-típusú ösztöndíj 10 hónapra, a B-típusú akár 30 hónapra szólhat. A pályázatokat november 5-ig lehet benyújtani az Eper Bursa rendszerében. Füstöt és lángokat is lehet majd látni hétfőn az EcoPro telephelyén, de nem valódi tűzesetről lesz szó. A vállalat október 5-én reggel 9 órától tűzoltási gyakorlatot tart, amelyen valós vészhelyzeteket modelleznek ellenőrzött körülmények között. A képzés során tálca és egységtüzeket is begyújtanak, ezért füstképződést, lánghatást és hőterhelést is tapasztalhatnak a környékbeliek. A cég hangsúlyozta, mindez kizárólag a gyakorlat része. A cél, hogy a résztvevők valósághű helyzetekben gyakorolják a gyors és biztonságos beavatkozást. Jelentősen emelkednek a legalacsonyabb nyugdíjak januártól. A nyugdíj minimum 120 ezer forintra nő. Kármán András pénzügyminiszter közölte. A januári infláció követő emelés után a 108 ezer forintot el nem érő nyugdíjakat 120 ezer forintra egészítik ki. A 108 és 146 ezer forint közötti összegeket sávosan további 6-12 ezer forinttal növelik. Az árva ellátási minimum 60 ezer forintra emelkedik. A megváltozott munkaképességűek ellátása adatai pedig 10%-kal nőnek. A kormány számításai szerint a változások 2027 elejétől több mint 700 000 embert érintenek. Ezek voltak a térség és városunk legfrissebb információi. Én hamarosan ismét várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen a friss infókat, 4 múlt már 4 perccel, pörög tovább a top 40-es listánk, és útinfókkal kezdünk. Nyíregyházán korábban a Kert utcán értek, ha arra autózol, akkor légy megfontolt, Debrecenben pedig a Balmazújvárosin várják a szabálytalankodókat. Jön a 20. Olivia Zén.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
5: Sunshine Top 40.

0: természet felvette a legszínesebb ruháját.
1: Ősszel is Sunshine FM.
2: I'm holding on your rope, got me 10 feet off.

Ray Dalton és a Blood Running ezen a héten a 19. a top 40-es listánkban. Martin Garrix és Ed Sheeran újdonsága, a Repeat It, amely arról szól, hogy egy jól sikerült közös pillanatot az ember legszívesebben újra és újra átélne. Egy könnyed, de szerelmes zene arról, amikor valakivel annyira jó együtt lenni, hogy azt kívánjuk, hogy bárcsak minden másodpercet megismételhetné.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és nagyon kellemes hétvégét, újabb útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen a rengeteg hallgatói visszajelzést. Bálint írt nemrég, hogy Nyíregyházán a Debreceni úton, valamint a Tokaj úton is látta a rendőröket vadászni. A 4-esen téglásnál is legyünk megfontoltak, ott is korábban vártak a szabálytalankodókat, valamint Debrecenben is volt rendőr jelenlét a Balmazújvárosi úton, a Kassai úton, illetve a Monostorpályán is. Egyéb infókra is kíváncsi vagyok a folytatásban, SMS-en, telefonon vagy Viberen 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Sunshine Top 40.
1: 16.

11. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, és jön egy bónusz track itt az óra végén, a Rehab és Sam Felt, valamint a Sweet Disco 3-assal, a Sleep Tonight. Egy erős vonzalomról és egy buliban kialakuló flörtről szól. A két ember között egyre egyértelműbb a kémia, és már sejthető, hogy az este nem ér véget majd csak a táncparketten. Ez érkezik tehát itt a Sunshine FM-en a Top 40.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
4: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
4: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
4: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
4: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Kisvárdán tartott fórumot Magyar Péter miniszterelnök. Készenléti rendőrök is megjelennek Debrecen kiemelt pontjain. Önálló szervként működik tovább a Nemzeti Nyomozóiroda. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Mintegy 1300 milliárd forintnyi közvagyon került vissza az államhoz az elmúlt hónapokban. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök pénteken Kisvárdán. A kormány korábbi közlése szerint ebből legalább 1280 milliárd forint a megszüntetett közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódik. Magyar Péter a fórumon több korábbi kisvárdai beruházást is bírált, és szóba hozta Sesták Miklós volt fejlesztési miniszterügyét. Mint köztudott, Sestákot korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt 30 napra letartóztatták. Magyar Péter a Kisvárdai Fórum után ellátogatott a Mastergood tulajdonosához, idősebb Bárány Lászlóhoz, hogy tájékozódjon a foglalkoztatási helyzetről, a magyar és külföldi vendégmunkások arányáról. Az online világ egyre fontosabb, de a személyes kulturális élmény továbbra sem veszíti el a jelentőségét. Erről is szó volt egy egyetemi szakmai kerekasztal beszélgetésen. A kulturális szektor képviselői a technológiai fejlődés hatásairól, a változó közösségigényekről, valamint az online és offline kultúrafogyasztás kapcsolatáról egyeztettek. Abban is egyetértettek, hogy több együttműködésre és új megoldásokra van szükség ahhoz, hogy a kulturális szektor lépést tartson a változásokkal. Több rendőrrel, készenléti egységekkel és drónos ellenőrzésekkel erősíteni a közbiztonságot Hajdú Bihar új rendőrfőkapitánya. Bak Richard szerint a kiemelt helyszíneken, így a Petőfi téren, a nagyállomásnál és a buszpályaudvar környékén továbbra is fokozott jelenlétre lehet számítani, amelyet készenléti rendőrökkel is megerősítenek. A közlekedőket drónokkal is ellenőrzik, ezekkel több piros lámpán áthajtó autóst már dokumentáltak. A rendőrfőkapitány szerint a fix sebességmérők szintén visszatartó erőt jelentenek. Közölte azt is, hogy több bűncselekmény történik, mint tavaly ilyenkor, ugyanakkor a felderítési arány továbbra is magas. Október 5-től ismét pályázhatnak ösztöndíjra Debrecen hátrányos, szociális helyzetű fiataljai. A város idén is csatlakozott ugyanis a Bursa Hungarika programhoz. Kétféle támogatást lehet igényelni. Az A-típusra a Debrecenben élő nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók, a B-típusra pedig az érettségi előtt álló középiskolások, illetve azok jelentkezhetnek, akik 2027-től szeretnék megkezdeni felsőoktatási tanulmányaikat. Az A-típusú ösztöndíj 10 hónapra, a B-típusú akár 30 hónapra szólhat. A pályázatokat november 5-ig lehet benyújtani az EPER Bursa rendszerében. Jelentősen átalakult a magyar rendőrség szervezete október 1-től. A Nemzeti Nyomozóiroda kivált a készenléti rendőrségből és önálló országos illetékességű szervként működik tovább. Az NNI-hez került a Terror Elhárítási Központ felderítési igazgatósága is. A TEK megtartotta nevét és speciális feladatait, de az általános rendőrségi szervezetbe integrálták. Megszűnt önálló rendvédelmi szervként az országgyűlési őrség is. A személyvédelmi feladatait a TEK más feladatainak jelentős részét pedig a készenléti rendőrség vette át. A rendőrség közlése szerint az átszervezés összességében nem járt létszámcsökkentéssel.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. Esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, kezdj csokkolom, hello mindenkinek, 5 óra után járunk, 4 perccel további klassz hétvégét kívánok, pörög tovább a top 40-es listánk, a mai napon pedig a Helgák ünnepelnek, Isten éltesse őket a sokáig. Pörög tovább a top 40, ezen a héten a 10. Bruno Mars és az I Just Might.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
4: Sunshine Top 40.
0: 10.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
1: Mennyire fontos a fiatalok pénzügyi edukációja? Erről beszélgetünk a következő percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
2: Az okostelefonok és a digitális bankolás világában a gyermekeket és a fiatalokat edukálni kell a szükséges alkalmazások és a bankkártyák helyes használatára és önmagában a helyes pénzügyi döntések meghozatalára. Meg kell nekik tanítani a különböző platformok használatát és a pénzügyi tudatosságot, hiszen képesnek kell lenniük arra, hogy önállóan kezeljék a pénzügyeiket, például a bevételek és a kiadások egyensúlyát. Hasznosra tudják, hogyan tudnak megtakarítani a hosszú távú céljaikra és hogyan tudnak alkalmazkodni a gazdasági környezet változásához. Ezen túlmenően a biztonságos bankolás, az óvintézkedések betartása különösen fontos, hiszen egy fiatal számára például nagyon vonzó lehet egy közösségi oldalon nagyon olcsón reklámozott műszaki termék, fel kell tudnia ismerni, hogy biztonságos-e az adott oldalon vásárolni. A legjobb, hogyha a szülő már kiskamaszként elkezdi bevezetni a gyermekét ebbe a világba, de számos oktató alkalmazás és oktató videó is elérhető az interneten. Az egyéni felelősségvállalás pedig talán leginkább a nyári munkával illusztrálható.
1: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
3: Oké, csak ebben az esetben is, hogyha nem akarod megvárni az építkezésnél a jelzőlámpát, és inkább letérsz arról a főútról, és bemész a kis utcákba, akkor viszont meg, hogyha én ezt tenném, akkor bennem lenne egy olyan érzés, hogy na jó, ha már kitértem, akkor most már legyen haszna, és akkor nyomom neki, hogy nehogy már akkor ne nyerjek egy 10-20 másodpercet, hogy ez egy jó döntés volt.
4: Hogy igazold magadnak.
3: Igen, és ezért, mint a bolond úgy nyomják neki, és iszonyú veszélyes, tehát itt ezek ilyen lakópihenő övezet jellegű, mert nem vagyok benne biztos, hogy van neki, de hogy 30-nál többel nem, hogy nem lehet, nem is érdemes, de nem is tudnál menni, és ott azok szűk utcák, tehát ismerem én is azt a környéket. Sok autó, sok ember, akik ott laknak, iszonyatosan veszélyes, egyik csomópont érje a másikat, tehát a kettő közt lehet, hogy van 100-200 méter, felesleges felgyorsulni, utána stop táblád van, ráadásul olyan szűkek az utcák, hogy tényleg az orrát ki kell tolni az autónak, hogy egyáltalán láss, hogy balról érkezik-e valaki.
4: Igen.
3: Nem tudom, miért csináljátok ezt.
4: Nem, tényleg én is azt mondom, hogy inkább várjon ott egy percet.
3: Nem, elnyomkodod a telefonot, zenét hallgatsz, csinálsz, amit akarsz, a gyerekkel veszekszel, vagy az asszonynál. Nem, de nem. Mint egy átlagos ember.
4: Az asszonnyal, a gyerekkel, hát így beosztjátok
3: szépen. Te meg kiszállsz.
4: Igen, hétfő, várja, megnézem az órádat, kiveszekszik, kivel? Van egy percünk mindjárt.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Sunshine Top 40.

0: legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Jönnek a programajánlók egyenesen így szombaton is Kiskattától. Szia!
3: Szia, Roli! Ha eleged van a merev forgatókönyvekből, itt a tökéletes alkalom, hogy végre te mondd meg a színészeknek, mit csináljanak Nyíregyházán. Október 9-én 18 órától az És tessék! Csapata szabadul el a Színpad rendezvénytérben, ahol Kis Anna Laura, Mohácsi Norbert és Varga Balázs bármilyen elvetemült ötletet eljátszanak. Szappanopera szándékos bakikkal vagy horrorfilm reklámszünettel, bármit bedobhatsz a közösbe, a poénok pedig helyben a szemed előtt születnek meg. Készítsd a zsepit a hatásszünetes drámázáshoz, mert elhozzák nekünk a szakító slágerek koronázatlan királynőjét Debrecenbe. Október 7-én 19 órától a Kölcsei Központban a világjáró Adele Tribute ébreszti fel benned a szunnyadó dívát, ahol Natalie Black is élőzenekara olyan elemi erővel tolja a Skyfallt meg a Hello-t, hogy a fénytechnika adja a másikat. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

Damiano David Tylan és a Talk to Me ezen a héten ezüstérmes a Top 40-es listánkban. Mindjárt 6 óra, 4 jön Norvi a kíváncsiság műsorral, ezen a héten pedig a number one pozíciót Nagy Vogin és Dash húzta be, na jól leszek újrával. Egy olyan kapcsolatról szól, amit az egyik fél sem tud igazán elengedni, hiába próbálnak tovább lépni, a közös emlékek, a másik hiánya újra meg újra visszahúzza őket egymáshoz. És abban bíznak, hogy egyszer majd minden

0: Foglald el a helyed a vörös bársony székben. A kezedben a popcorn. Ez a Sunshine Cinema,
1: ahol minden a filmek világáról szól.
0: Sztárhírek, kulisszatitkok, bulvár a filmvilágból és a legújabb premier filmek, amikről mindenki beszél.
1: Exkluzív érdekességek, friss mozi infók és minden, amit a filmrajongók imádnak.
0: Dőlj hátra és élvezd a mozi hangulatát, mert ez a Sunshine Cinema Váci Zoltánnal. A hétvégét filmre hangolva.
1: Vasárnap este 18 órán.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Már a második debreceni akugyár lehetőségéről tárgyal a CETL. Háromféle címletben kézbesítik az iskolakezdési támogatást. Szívbeteg gyermekeket és rászoruló családokat is segíthetünk a visszaváltással. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Mintegy 900 milliárd forintból építette fel első debreceni akkumulátorcella gyárát a CETL, és már a következő ütem lehetőségeiről is tárgyal. A most elkészült üzem éves kapacitása nagyjából 40 gigawattóra, és a vállalat szerint a gyártó kapacitás évekre előre le van kötve. A CETL eredeti terve összesen 3 gyáregységgel és 100 gigawattórás kapacitással számolt Debrecenben. A második egység építése azonban még nem eldöntött. A vállalat közlése szerint erről jelenleg is egyeztetnek a kormánnyal. 160 új elővárosi autóbusszal bővülhet a Volán jármű parkja, a szerződést akár már novemberben megköthetik. A beszerzéshez egy még 2023-ban létrejött keretmegállapodást nyitnak újra, így nem kell teljesen új közbeszerzést indítani. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel akár 9 hónappal is lerövidülhet a folyamat. A kéttengelyes alacsony belépésű buszok szállításáért az Iveco és a Sectra versenyezhet. A tárcavezető közlése szerint a járműveket 3 évvel ezelőtt meghatározott maximális árakon szerezhetik be. November végéig megérkezik az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos része a jogosult családokhoz. Az utalványokat 6 darab 5000, 6 darab 2000 és 8 darab 1000 forintos címletben kézbesítik. A támogatást 2027. március 15-ig lehet majd felhasználni. Nem csak tanszerekre, hanem többek között ruházatra, fejlesztőjátékokra, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre és bizonyos digitális eszközökre is elkölthető. A kormány tájékoztatása szerint a második részlet mintegy 400 ezer jogosult gyermek családjához jut el. Mintegy 1300 milliárd forintnyi közvagyon került vissza az államhoz az elmúlt hónapokban. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök pénteken Kisvárdán. Magyar Péter a fórumon több korábbi kisvárdai beruházást is bírált, és szóba hozta Sesták Miklós volt fejlesztési miniszter ügyét. Mint köztudott, Sestákot korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt 30 napra letartóztatták. Barna Szabó tíme a Tiszás győzelmének köszönhetően azonban Simon Miklós ellen is újraindulhat a nyomozás, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kisvárdai fórum után ellátogatott a Mastergood tulajdonossához, idősebb Bárány Lászlóhoz, hogy tájékozódjon a foglalkoztatási helyzetről, a magyar és külföldi vendégmunkások arányáról. 3 új szervezetet támogathatunk mostantól a visszaváltott palackok árából a Repont automatáknál. A Mohu mosolyra váltó programjában a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány javára lehet felajánlani a visszaváltási díjat. A jótékonysági lehetőség országszerte több mint 4000 automatánál érhető el. A program egyébként 2024-es indulása óta a fogyasztók már több mint 520 millió forinttal támogattak különböző társadalmi ügyeket.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank középárfolyama alapján a svájci frank 395, az euró 368 forint, az angol fontért 432, az amerikai dollárért pedig 327 forintot kell fizetni. Holnap kellemes, napos őszi idő várható térségünkben, csapadék nem valószínű, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg az égen, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délután 24-25 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: 3, 2, 1, go! Köszi Szücsi a legfrissebbeket. 6 óra után is csak jó zenét a Sunshine-on. Na meg hát startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek. 0620-316-3000. Az óránkat indítom az Empire of the Sun-nal. Ez már a Walking on a Dream.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

0: Haló kívánság műsor.
1: Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága szentsejnosok, egészen este 8 óráig javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
2: 0620 316 3000.
1: Anna üzenetével nyitom a mai estét, aki Bencének üzeni, hogy te vagy az, aki mellett minden napom szebb. Szeretlek, és alig várom, hogy este újra átölelhesselek. Aztán Peti Zsófinak üzeni, hogy remélem hallgatod most a rádiót, ugyanis minden nap rád gondolok, és alig várom, hogy újra láthassalak. Dani pedig Katának üzeni, hogy sajnálom a tegnapi veszekedést, nem akartalak megbántani, remélem hamarosan kibékülünk. Hát drága szentsejnosok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Nyuvék, ez pedig a

0: Haló, kívánság műsor.
1: Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága szenzsájnosok, egészen este 8 óraig javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Tomi üzenetével megyünk tovább, aki Eszternek üzeni, hogy boldog születésnapot Eszter, legyen egy csodálatos estéd, és teljesüljön minden kívánságod. Aztán Réka a legjobb barátnőinek, Nórinak üzeni, hogy köszönöm, hogy mindig mellettem vagy jobban és a rosszban is, barátságunk egy életre szól. Gábor pedig a szerelmének, Vikinek üzeni, hogy te vagy a napfény a szürke hétköznapokon, imádlak, és nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy mellettem vagy. Hát drága szenzsájnosok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Visszautazunk most egészen 2005-ig. Itt van már Bob Sinclair, ez pedig a Love Generation, a két órás élő esti kívánság műsor.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Szerintem a közvetektől csak az autóban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: utcák és közterek.
1: Fit percek a Sunshine FM-en.
2: A következő percekben ismét fittek leszünk, méghozzá Tarcsa Mónikával, a Fight Club vezető edzőjével.
3: A funkcionális tréning egyik legfontosabb kérdése, mire tudjuk használni azt az erőt, amit megszerzünk. A mindennapi életben nem izolált izomcsoportokat használunk, hanem felállunk, lehajolunk, emelünk, cipelünk, fordulunk, egyensúly. A funkcionális edzés ezeket a mozgásokat próbálja fejleszteni. Egyszerre dolgozhatunk az erőn, az állóképességen, a koordináción és a stabilitáson. Ezért nem feltétlenül az számít, hogy mekkora súlyt tud megmozgatni, hanem az, hogy mennyire kontrolláltan és hatékonyan tudsz mozogni. Az erő akkor igazán hasznos, ha a hétköznapokban is használni tudjuk.
4: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
1: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
4: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Kisvárdán tartott fórumot Magyar Péter miniszterelnök. Magas rezsiszámlák miatt demonstráltak a Kossuth téren. Egyetemi rendezvényen csapott le a NAVA fekete foglalkoztatásra. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Mintegy 1300 milliárd forintnyi közvagyon került vissza az államhoz az elmúlt hónapokban. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök pénteken Kisvárdán. A kormány korábbi közlése szerint ebből legalább 1280 milliárd forint a megszüntetett közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódik. Magyar Péter a fórumon több korábbi kisvárdai beruházást is bírált, és szóba hozta Sesták Miklós volt fejlesztési miniszterügyét. Mint köztudott, Sestákot korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt 30 napra letartóztatták. Barna Szabó tíme a Tiszás győzelmének köszönhetően azonban Simon Miklós ellen is újraindulhat a nyomozás, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kisvárdai fórum után ellátogatott a Mastergood tulajdonossához, idősebb Bárány Lászlóhoz, hogy tájékozódjon a foglalkoztatási helyzetről, a magyar és külföldi vendégmunkások arányáról. Magas rezsiszámlák és elszámolási problémák miatt demonstráltak pénteken a budapesti Kossuth téren. A résztvevők többek között a rendszer használati díjak csökkentését, a rezsicsökkentett fogyasztási határ emelését vagy eltörlését, valamint az energiaszámlák átláthatóbbá tételét sürgették. A szervezők petíciót és törvénymódosítási javaslatot is átadtak a gazdasági és energetikai minisztérium képviselőjének. A tárca főosztályvezetője azt mondta, ismerik a fogyasztói problémákat és dolgozni szeretnének azok rendezésén. Már csak 2 hónapjuk maradt a plug-in hibrid autók tulajdonosainak a zöld rendszám lecserélésére. Az 5N és 5P környezetvédelmi osztályba tartozó járművek november 30-áig közlekedhetnek a jelenlegi világos zöld rendszámmal. A csere már most is intézhető bármelyik kormányablakban, új karakterű vagy karakter azonos rendszám is kérhető. Magyarországon egyébként jelenleg több mint 32 ezer érintett autó van. Aki elmulasztja a határidőt, annál december 1-től közúti ellenőrzéskor bevonhatják a rendszámot és a forgalmi engedélyt, és kezdeményezhetik a jármű forgalomból kivonását is. Pótlóbuszokra kell számítani október 5-től a Debrecen-Mátészalka vasútvonal egy szakaszán, főként az esteli és hajnali járatoknál. Október 5-e és 10-e, valamint 12-e és 16-a között Nyíradony és Nyírbátor között több vonat helyett MÁV buszok közlekednek. Az átszállások miatt a menetrend kisebb mértékben változik. A hajnali Mátészalkáról Debrecen felé induló járatok például 10 perccel korábban startolnak. A nappali vonatokat a változás nem érinti. A pótlóbuszok Nyír Mihálydin, Nyírgelsén és Nyírbogáton is megállnak. Mind a 16 biztonsági őr bejelentés nélkül dolgozott egy egyetemi rendezvényen. Ezt tárta fel a NAV ellenőrzése. A revizorok a rendezvény biztosítást végző társaságot vizsgálták, és kiderült, hogy a helyszínen dolgozó őrök közül senkit sem jelentettek be a munkavégzés megkezdése előtt. A szabálytalanság miatt több mint 10 millió forint mulasztási bírság kiszabása várható. A NAV most arra figyelmeztet, az utólagos bejelentés például az ellenőrzés megkezdése után már nem mentesíti a foglalkoztatót a szankciók alól.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Holnap kellemes, napos őszi idő várható térségünkben, csapadék nem valószínű, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg az égen, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délután 24-25 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1, go! Köszi Szücsi a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zenét a Sunshine-on. Na meg hát ebben az órában még folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ha van üzeneted, akkor ne tartsd magadba, küldd el nekem, én pedig továbbítom. 0620-316-3000, startolunk Bruno Mars-szal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: 5 éve hallgatom a Sunshine FM-et, és imádom a zenéiteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: turista.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: A jó zenék, a jó hangulat, meg jók vagytok, ennyi az egész.
0: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.

0: kívánok mindenkinek és a drága szensajnosok egészen este 8 óraig, tehát még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0630 316 3000.
0: Dori üzenetével nyitom a második óránkat, aki a testvérének Ákosnak szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, és üzeni neki, hogy kívánom, hogy minden álmod váljon valóra, és soha ne változ meg. Aztán Sára a férjének Andrásnak üzeni, hogy köszönöm, hogy minden nap számíthatok rád, veled szeretném leélni az egész életemet. Misi pedig a kollégának, Lacinak szeretne rajtam keresztül szintén a nagyon boldog születésnapot kívánni. Hát drága szensajnosok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Kashmir, ez pedig a White Ride, a két órás élő esti kívánság műsor.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Ha eleged van a merev forgatókönyvekből, itt a tökéletes alkalom, hogy végre te mondd meg a színészeknek, mit csináljanak Nyíregyházán. Október 9-én 18 órától az És tessék! Csapata szabadul el a Színpad rendezvénytérben, ahol Kis Anna Laura, Muhácsi Norbert és Varga Balázs bármilyen elvetemült ötletet eljátszanak. Szappanopera szándékos bakikkal vagy horrorfilm reklámszünettel, bármit bedobhatsz a közösbe, a poénok pedig helyben a szemed előtt születnek meg. Készítsd a zsepit a hatásszünetes drámázáshoz, mert elhozzák nekünk a szakító slágerek koronázatlan királynőjét Debrecenbe. Október 7-én 19 órától a Kölcsei Központban a világjáró Adele Tribute ébreszti fel benned a szunnyadó dívát, ahol Natalie Black is élőzenekara olyan elemi erővel tolja a Skyfallt meg a Hello-t, hogy a fénytechnika adja a másikat.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.

0: lánya.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
3: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM. Csak jó.

0: kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre. Sok napsütés várható a térségben, de azért egy-egy komoly felhő előfordulhat. A reggeli órákban 3 és 11 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 22 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt két órás figyelmet, a két órás élő esti kívánság műsorra ezennel már a becsukja kapuit. Lassz Norbert vagyok. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Korszerűbb és gyorsabb lehet a határellenőrzés. Több időt kaptak az önkormányzatok a bölcsődei fejlesztések igényeinek jelzésére. 250 óra közérdekű munka lett az óvodai mulasztás következménye. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Több mint 5,3 milliárd forintból korszerűsítik a magyar határforgalmi ellenőrzési rendszert, a fejlesztés a debreceni repülőteret is érinti. Az országos rendőrfőkapitányság új okmány és új lenyomatolvasókat, mobil ellenőrzési eszközöket, automatizált határátléptető rendszereket és önkiszolgáló kioszkokat is szerez be. A beruházás a magyar-szerb és a magyar-ukrán határátkelők mellett a budapesti, debreceni és sármelléki repülőtereken valósul majd meg. A cél a határellenőrzések gyorsítása, korszerűsítése és az uniós határintegrációs rendszerhez kapcsolódó feladatok támogatása. Több időt kaptak az önkormányzatok arra, hogy jelezzék, hol van szükség új bölcsődei férőhelyekre vagy fejlesztésekre. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium október 22-ig meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok nem csak további férőhely igényüket, hanem a már működő bölcsődék korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik. A felmérés célja, hogy a tárca pontosabb képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezze meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. Hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Klebersberg központ. A szervezet szerint a külsőpesti tankerületi központ igazgatói pályázatainak véleményezése során olyan szabálytalanság történhetett, amely befolyásolhatta az iskolai dolgozók önálló döntését. A Klebersberg központ október 1-én fordult a hatóságokhoz. A tankerületi igazgatói pályázatoknál az iskolák alkalmazotti közösségei és az érintett települések polgármesterei is véleményt mondhatnak a jelentkezőkről. A folyamatban lévő eljárás miatt további részleteket egyelőre nem közöltek. Újabb uniós ország indít jelentős támogatási programot a megdrágult üzemanyag és műtrágya miatt. Az Európai Bizottság 170 millió eurós bolgár állami támogatást hagyott jóvá, amelyből a gazdálkodók közvetlen segítséget kaphatnak, vállalkozásonként legfeljebb 50 ezer eurót. Magyar Agrárprogram a szeptember végén közzétett, hasonló támogatások listáján még nem szerepelt. Ettől függetlenül egy másik uniós válságcsomagból Magyarországnak csaknem 16,7 millió euró jut, amelyet a kormány saját forrásból akár további 200%-kal is kiegészíthet. 250 óra közérdekű munkára ítéltek egy óvodai dolgozót, miután allergént tartalmazó ételt adott egy súlyos szója és mogyoró allergiás kislánynak. A Kazincbarcikai Járásbíróság nem jogerős döntése szerint a pedagógiai asszisztens feladata volt a gyermek egyedi étkezésének biztosítása és az ételek összetevőinek ellenőrzése. Egy 2024-es nőnapi rendezvényen ezt elmulasztotta, így egy kislány szójalisztet tartalmazó sós pálcikát evett. A gyermeknél allergiás reakció alakult ki, ezért kórházba szállították, ahol ellátták. A bíróság szerint a kislány egészsége és élete is közvetlen veszélybe került.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap kellemes, napos őszi idő várható térségünkben, csapadék nem valószínű, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg az égen, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délután 24-25 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

Itt is vagyunk, hello mindenkinek! Átálltunk innentől kezdve kettő darab lemezjátszóra, hiszen hogyha szombat, akkor természetesen ma is indul a megújult Mixixel, mindjárt az első 2 órában pedig DJ Vágóval. Ha van infód, akkor az ület a folytatásban is 0620

0: Egy teljes óra már el is repült. Kellemes szép jó estét kívánok mindenkinek. Egy jó kis szombat. Hello, a stúdióban Glass Norbert, a lemezjátszóknál pedig DJ Vágó. Tartunk most egy nagyon-nagyon rövid szünetet, viszont utána folytatódik a megújult Mixxel. A következő órában még a lemezjátszóknál DJ Vágó.
1: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
1: A pillanat elérkezett.
3: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal.
1: Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

szombat este is csak jó zenék, méghozzá mixelve. Hello, mindenkinek kellemes estét kívánok, itt is vagyunk, és folytatódik a szombat esti mix kavalkádunk. Ebben az órában még a lemezjátszóknál DJ Vágó, aztán 10 óra után érkezik majd DJ Váci, ugye a Sound of Sunshine-nal, 11 óra után pedig majd az új generáció DJ-je fog a lemezjátszók mögött állni, méghozzá Robin. Úgyhogy ebben az órában még együtt rádiózunk, ha van infód, jöhet 0620 316 3000, a lemezjátszóknál pedig

a szombat estét kihagyhatatlan parti kellékem. Ez a Sunshine FM, benne pedig a megújult MixXL. Hello mindenkinek a stúdióban továbbra is Glass Norbert. Andrisnak nagyon szépen köszönöm ezt az elmúlt 2 órát. Természetesen a mixeit vissza lehet hallgatni majd hétfőtől a sunshine.hu-n keresztül. Most viszont én egy picit elbúcsúzom, hiszen érkezik hozzánk DJ Váci, és startol a Sound of Sunshine. Viszont 11 óra után majd várok vissza mindenkit, amikor jön majd az új generáció DJ-je, méghozzá Robin. Úgyhogy egy óra múlva Tali, most viszont jó szórakozást a Sound of Sunshine-on.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyisd ki a füled, és nyisd ki az elméd. Utazz velünk! Ez egy különleges világ. Sound of Sunshine. Utazás a jelen és a jövő legtrendibb zenéivel. Ők a legnagyobb DJ-k és producerek. Ezek az éjszaka legjobb zenéi mixbe öntve. Mixbe öntve. Mixbe öntve. Ez a város új hangja, az éjszaka igazi ritmusa. Az utazás kezdődik. A vezető DJ Váci.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
2: Itt is vagyok, hello mindenkinek. Én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a megújult Mix XL, a péntek, illetve a szombatesti állandó rezidensünkkel itt 10 óra után, méghozzá az új generáció DJ-jével, Robinnal. Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Nem szaporítom tovább a szót, játsszuk a jobbnál jobb felvételeket, méghozzá kettő darab lemezjátszóra. Egészen 11 óráig a megújult Mix XL-ben a

új generáció DJ-je minden pinteken, illetve szombaton este 10 órától csak itt a Sunshine FM-en. Ő nem más, mint Robin. Kellemes estét kívánok mindenkinek, vannak még szép számmal üzenetek, úgy pörögnek a számok, hogy még a főzés is táncá alakul. Ez a műsor életmentő, egy hosszú nap után puszi nektek, Erika, és még egy üzenet, gratulálok a DJ-nek, minden alkalommal betalál. Végre egy rádió, ami tudja, mit akarunk hallani. Ez pedig Roland írta nekünk. Köszi szépen az üzeneteiteket, és hát természetesen innentől kezdve még jobban meghúzzuk, hiszen még bő 20 percen keresztül

a megújult Mixixel, ami szól nálatok. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát hölgyek, urak, hétfőn este 6 órakor várok legközelebb majd mindenkit. Addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Suncafé a sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.